0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: 1975, we brought you an album with a song.

0: a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Milliárdos bírságok az online piac tereken. Sűrűbb lesz az éjszakai közlekedés. Kávéval mérik a drágulást Olaszországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kiemelten figyeli a legnagyobb webáruházak és online piac terek működését a gazdasági versenyhivatal. A jogsértések miatt az elmúlt időszakban milliárdos bírságokat szabtak ki, emellett jelentős összegeket térítettek vissza a magyar vásárlóknak. A leggyakoribb szabálytalanságokról a hivatal szóvivője Horváth Bálint beszélt rádiónknak.
2: Jellemző, hogy olyan akciókat hirdetnek meg, amelyek valójában nem is léteznek, hogy az árfeltüntetéssel akadnak problémák, illetve jellemző az is, hogy különböző pluszköltségek rakódnak rá a termékek árára. Ezáltal a fogyasztó nincsen a pontos tudatában, hogy a végén aztán mennyibe fog kerülni. Ezek a nagy platformok előszeretettel helyezik pszichés nyomásgyakorlás alá a fogyasztókat, már csak 3 termék található valamiből, most 5-en nézik. Ezek tiltott kereskedelmi gyakorlatok, és a gazdasági versenyhivatal az eljárásai során ezekre a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokra odafigyel.
1: Az augusztus 20-ai budapesti programok után hajnalban mentesítő járatok indulnak az ország több pontjára. Békés Csaba, Debrecen, Nyíregyháza, Eger, Miskolc, Pécs és Sopron felé is közlekedik majd vonat. Emellett sűrítik a híveket és a vonaljáratokat. A fővárosi metrók éjjel 2:30-ig járnak, és az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamos is gyakrabban közlekedik. A tűzijáték előtt és után több hidat lezárnak, ezért a szervezők a metrók használatát javasolják. A tűzijátéktól megijedt kutyák hazajutását segíti a MOL. Az autópályák menti állomások kivételével szinte minden úton, összesen mintegy 350 helyen tudják azonosítani az elkóborolt állatokat. Aki gazdátlan kutyát talál és biztonságosan meg tudja fogni, egy ilyen töltőállomáson is kérhet segítséget. Egyre többe kerül az olaszok napi kávéja. 5 év alatt csaknem negyedével emelkedett egy presszó ára. A bárpultnál elfogyasztott feketéért jelenleg átlagosan 1,29 € kérnek, de van, ahol már 1,5 eurónál is többe kerül. A drágulás hátterében az energia és más működési költségek növekedése, valamint a klímaváltozás áll. Az árak stabilizálódásához legalább 2 jó kávétermésre lenne szükség Brazíliában és Vietnámban. Ma nemzeti ünnepünkön több órás napsütésre készülhetünk fátyol és gomoly felhőkkel, de délután északon és északnyugaton már mozgolódhat a légkör. Arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak, az északnyugati tájakon pedig hevesebb zivatar sem kizárt. A hőmérséklet 32 és 37 fok között alakulhat. Úgy tűnik, holnap is maradhat a forró napos idő, de főként északon újra előfordulhat záporzivatar. A hétvégén valamivel mérséklődhet a hőség, de maradhat a nyári idő, helyenként frissítő záporokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: csem felelnél.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

komolyan okosítás, hiába van az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvez, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik, élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 West FM-en.
1: Bélyegeken elevenedik meg Szent István kora. Tartalmas programok várták a lurkók táborozóit. Ma 34 fok várható, Picsóri Erika vagyok. Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. A hagyományos paraszti kultúrában ez a nap az aratás végét és a hónapokon át tartó munka lezárását jelentette. Az új búzából sütött első kenyér a bőséget, a biztonságot és a hálaadást jelképezte, megszegéséhez pedig számos hagyomány kapcsolódott, mondta rádiónknak Burján István néprajzkutató.
2: Készen vannak az aratások. A friss búzát megőrölték, ebből készül az új kenyér. Hagyomány azt mondta, nagy kenyeret kellett sütni, kiveszik a kemencéből. A gazda keresztet vetett a kenyérre, középüt vágja ketté, és nagy szeleteket vág, megkente jó zsírral, azt akarta eredményezni, hogy egységes legyen a család, legyen jövőre is nagyon sok gabonatermés, legyen mindig a disznó hólba olyan koca, amiből majd lehet zsírnya.
1: Écsi Gábor atya kapta idén az államalapító Szent István emlékérmet és díjat. Székesfehérvár legrangosabb civil elismerését a királyi napok keretében adták át a katolikus Caritas korábbi országos igazgatójának, akinek szociális és humanitárius szolgálatát példaértékűnek ítélték, adta hírül a város oldala. A 41 éve pappá szentelt kitüntetett 2008-ban került a segélyszervezet élére. Irányítása alatt jelentősen megerősödött a szervezet, nevéhez számos támogatói program, adománygyűjtő kampány és segítségnyújtó akció kapcsolódik. Az ünnepségen Spányi Antal megyés püspök is megosztotta gondolatait. Kiemelte, hogy Szent István intelmei ma is példát mutatnak a helyes életre, egymás tiszteletére és megbecsülésére. Bélyeg kiállítás idézi meg Szent István örökségét Székesfehérváron. Az Örvendez királyi város című tárlat a királyi napok keretében nyílt meg a Köfényművelődési házban. A 18 tablóból álló összeállítás a filatélia szemszögéből mutatja be az államalapítás munkásságát, a szent családot, valamint az uralkodó kapcsolatát a történelmi koronázó várossal. A válogatás egyik különlegesség az 1972-es aranybulla blokk, amelyet Légrádi Sándor grafikus művész Bélyeg tervező alkotott. Az összeállításban az 1910 és 1920-as évek magyar sorozatai is helyet kaptak. Ezeken jelent meg először hivatalosan a Szent Korona motívuma. A tálat szeptember 4-ig látogatható, írja székesfehérvár.hu. Élményekkel és hasznos ismeretekkel gazdagodtak a Fehérvár Csurgói Lurkó Gyermekvédelmi Egyesület táborának résztvevői. A Kaszap István Ifjúsági Házban tartott programra 6 ellátási helyről, gyermekotthonokból és nevelőszülős családokból érkeztek a 12-17 év közöttiek. A hét során egyebek mellett a függőségek megelőzéséről, az egészséges életmódról, a pénzügyekről, az internetes kereskedelemről és az önvédelemről szerezhettek hasznos tudást, adta hírul a város portálja. Az élménytábor célja az állami gondozásban nevelkedők tudatosságának erősítése, a függőségek megelőzése és a közösségépítés volt. Szombatig díjmentesen lehet parkolni Székesfehérvár több övezetében. A városgondnokság tájékoztatása szerint az 1-es, a 2-es és a 3-as zónában nem kell fizetni. A történelmi belvárosban azonban továbbra is érvényes parkolási és behajtási engedély szükséges, a várakozás pedig egész nap díjköteles. Az ünnepi időszakban több létesítmény nyitvatartása is változik. A városi úszoda karbantartás miatt zárva tart, a strand viszont minden nap látogatható. A Koronás Park és a Bregyóközi Ifjúság és Sportközpont szintén nyitva lesz, tájékoztat az önkormányzati kommunikációs központ. A városi piac ma zárva marad, a következő napokon azonban ismét kinyit. A városgondnokság ügyfélszolgálatai augusztus 20-án és 21-én nem fogadnak ügyfeleket. Kiemelten figyeli a legnagyobb webáruházak és online piacterek működését a gazdasági versenyhivatal. A jogsértések miatt az elmúlt időszakban milliárdos bírságokat szabtak ki, emellett jelentős összegeket térítettek vissza a magyar vásárlóknak. A leggyakoribb szabálytalanságokról a hivatal szóvivője Horváth Bálint beszélt rádiunknak.
3: Jellemző, hogy olyan akciókat hirdetnek meg, amelyek valójában nem is léteznek, ezek az árfeltüntetéssel akadnak problémák. Tehát jellemző az is, hogy különböző pluszköltségek rakódnak rá a termékek árára. Ezáltal a fogyasztó nincsen a pontos tudatában, de végén aztán mennyibe fog kerülni. Ezek a nagy platformok előszeretettel helyezik pszichés nyomásgyakorlás alá a fogyasztókat. Már csak 3 termék található valamiből, most 5-en nézik. Ezek tiltott kereskedelmi gyakorlatok és a gazdasági versenyhivatal az eljárásai során ezekre a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokra odafigyel.
1: Összefogással tisztították a Velencei tó medrét. A Gárdony, Gárdonyban és Velencén civilek, önkormányzatok, valamint önkéntes és hivatásos szervek kapcsolódtak be az akcióba. Többek között autógumikat, mosógépdobot, régi teljes kannákat, vasrudakat és horgászatból származó szemetet szedtek össze, az iszapból pedig egy 350 kg-os horgonyt is kihúztak. A Gárdon elsősorban a korábban a tóba jutott, illetve a partszakasz kialakításakor ott maradt köveket helyezték vissza. Számol be róla Gárdony közösségi oldal. A résztvevők az apró hulladékot zsákokba gyűjtötték. Az elszállításról az önkormányzat saját költségén gondoskodik. Tanulmányi támogatásra pályázhatnak a leendő gyógyszerész hallgatók. A Potika Plus gyógyszertárak felhívására azok jelentkezhetnek, akik a 2025-2026-os tanévben magyarországi középiskola nappali tagozatán végeztek. Feltétel, hogy az utolsó két évben legalább 4,5-es tanulmányi átlagot érjenek el. Emellett állami ösztöndíjas képzésekkel felvételt nyerniük a Szegedi Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem, a Semmelweis Egyetem, valamint a Pécsi Tudományegyetem gyógyszerész tudományi karára. A program célja azok segítése, akik végzettségük megszerzése után közforgalmú gyógyszertárban szeretnének elhelyezkedni. Az ösztöndíj összege havonta bruttó 70 ezer forint, számolt be róla az önkormányzati kommunikációs központ. A jelentkezéseket szeptember 10-ig lehet benyújtani postai úton a Patika Plusz gyógyszertárak székesfehérvári Rákóczi úti címére. Adománygyűjtéssel segítik a rászorulók iskola kezdését Székesfehérváron. Az Alba Bástya Család és Gyermekjóléti Központ és egy helyi üzletközpont 10. alkalommal hirdette meg a Gondtalan Suli kezdés akciót. Idén újdonság, hogy a királyi napok idején a Városház téren található faházban is várják a felajánlásokat, közölte a város portálja. Írószereket, használt, de jó állapotú táskákat és tolltartókat augusztus 23-áig fogadnak. Az összegyűlt adományokat az Alba Bástya munkatársai juttatják el a szerényebb körülmények között élő helyi és környékbeli családoknak. A Fehérvári Dokumentumfilm Fesztivál továbbra is várja a fiatal alkotók pályaműveit. A felhívásra középiskolások, egyetemisták és diákcsoportok legfeljebb 10 perces dokumentumfilmjeivel lehet pályázni, írja az FMC. Az alkotások kamerával, mobiltelefonnal vagy táblagéppel is elkészíthetők, idén pedig szabadon választott témában várják a nevezéseket. Eddig 12 pályamű érkezett Fejérből, Szombathelyről és Egerből. A beérkezett munkákat Burján Zsigmond rendező, operatőr, Kovács Szilvia rendező producer, Preszter Elemér operatőr, Aracsi Norbert rendező forgatókönyvíró, valamint Ferenci Nagy Levente Ákos a Színház és Filmművészeti Egyetem televíziós műsorkészítő szakos hallgatója értékeli. A pályaműveket szeptember 20-áig lehet benyújtani a FEDOK oldalán. Elkezdődött a csónakázó tavi japán kert felújítása és bővítése. A fejlesztéshez vízre helyezték azt a mobilizálható stéget, amelyen az építőanyagokat és a munkagépeket juttatják a szigetre. A nagy teherbírású szerkezetet Fanándor hajótervező és kollégái állították üzembe. A Doni Zoltán kert szobrász japán kert tervezőmester irányításával zajló fejlesztés során egy nagyobb, természetközelibb japán park készül, tájékoztatott a város oldala. Bővül a növényzet, természetes burkolatú sétányok, száraz kert, gránit hidak és egy rituális vízmedence is helyet kap. A fejlesztés legkésőbb novemberre elkészül. Most pedig híreink végén néhány szó az időjárásról. Délután már erősen megnövekszik a felhőzet, leginkább szűrt napsütésre lehet számítani. Zápor, esetleg zivatar délután kis valószínűséggel fordulhat elő. 34 fok körüli felmelegedés várható, estére 32-26 fok közé csökken a hőmérséklet. Péntek reggel és napközben többnyire erősen felhős lesz az ég, holnap 20-21 fokig csökken a hőmérséklet, délután 32 fok körül alakul.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, augusztus 20-a van, csütörtök, és a legjobb zenéket ezen a napon is hozom, mert hogy Magyarország államalapításának van az ünnepe a mai napon, ezáltal egy hosszú hétvége is kezdetét veszi, úgyhogy minden info érkezik hamarosan, addig is szóljanak a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Krisztina Aguilera-val indulunk.
0: Best FM, a legjobb zenék.
5: Where's all my soul sisters? Let me hear ya.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Spice Girls és a Show You Will Be There. Augusztus 20-a van, csütörtök, a magyar államalapítás ünnepe. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, a névnaposok az Istvánok, a születésnaposok között Sipos Pétert és Demi Lovátot köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon nyitotta meg kapuit 1953-ban Budapesten a Népstadion, ami később ugye Puskás Ferenc stadion lett, és most már Puskás Aréna áll a helyén, mert hogy az egykori Népstadiont lebontották, és egyébként ma tartják a debreceni virágkarnevált is. Hamarosan jövök majd a reggel témáival, mert hogy a mai napon is lesznek, természetesen egy kicsit a nemzeti ünneppel fogunk foglalkozni, és a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Ricky Martin és Mely a közöse, a Private Emotion, a folytatás pedig Nellyé, ez a Hot in Here most itt a Besten. Szép reggelt!

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Private Emotion, Ricky Martin és Mely a közös, és szép reggelt kívánok mindenkinek. Augusztus 20-a van, Magyarország nemzeti ünnepe és hivatalos államalapítása első Szent István emlékére, és a legjobb zenék mellett természetesen a mai reggel is témákkal fog telni, méghozzá körbejárjuk egy kicsit ezt az ünnepséget, jön a Magyarország tortája, és természetesen a cukormentes változata is majd 7 óra után, 8 óra után ellátogatunk a Magyar Ízek utcájába, és 9 óra után pedig a sportrovatba egy mai napon megrendezésre kerülő Európa Liga meccsről fogunk beszélni, de csak azért, mert a Ferencváros szerepel ebben, és nem akárki ellen, a Trabzonspor ellen, ahova most igazolt a Liverpoolból Mohamed Salah, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék is, csak egy kicsi szünet, aztán a hírek után már is folytatjuk az ébredést és a napindítás. Martin Solveiggel jön a Rocking Music majd tőle.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. Écsi Gábor atya kapta az idei Szent István díjat. Önkéntesek dolgoztak a Velencei tó megtisztításán. Köszöntöm Önöket, Picsó Erika vagyok. Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. A hagyományos paraszti kultúrában ez a nap az aratás végét és a hónapokon át tartó munka lezárását jelentette. Az új búzából sütött első kenyér a bőséget, a biztonságot és a hálaadást jelképezte, megszegéséhez pedig számos hagyomány kapcsolódott, mondta rádiónknak Burján István néprajzkutató.
2: Készen vannak az aratások. A friss búzát megőrölték, ebből készül az új kenyér. Hagyomány azt mondta, nagy kenyeret kellett sütni, kiveszik a kemencéből. A gazda keresztet vetett a kenyérre, középét vágja ketté, és nagy szeleteket vág, megkente jó zsírral. Azt akarta eredményezni, hogy egységes legyen a család, legyen jövőre is nagyon sok gabonatermés, legyen mindig a disznó holba olyan koca, amiből majd lehet zsírnya.
1: Écsi Gábor atya kapta idén az államalapító Szent István emlékérmet és díjat. Székesfehérvár legrangosabb civil elismerését a királyi napok keretében adták át a katolikus Caritas korábbi országos igazgatójának, akinek szociális és humanitárius szolgálatát példaértékűnek ítélték, adta hírül a város oldala. Irányítása alatt jelentősen megerősödött a szervezet, nevéhez számos támogatói program, adománygyűjtő kampány és segítségnyújtó akció kapcsolódik. Az ünnepségen Spányi Antal megyés püspök is megosztotta gondolatait. Kiemelte, hogy Szent István intelmei ma is példát mutatnak a helyes életre, egymás tiszteletére és megbecsülésére. Összefogással tisztították a Velencei tó medrét. A Gárdony, Gárdonyban és Velencén civilek, önkormányzatok, valamint önkéntes és hivatásos szervek kapcsolódtak be az akcióba. Többek között autógumikat, mosógépdobot, régi teljes kannákat, vasrudakat és horgászatból származó szemetet szedtek össze, az iszapból pedig egy 350 kg-os horgonyt is kihúztak. A Gárdon elsősorban a korábban a tóba jutott, illetve a partszakasz kialakításakor ott maradt köveket helyezték vissza, számol be róla a Gárdony közösségi oldal. A résztvevők az apró hulladékot zsákokba gyűjtötték. Az elszállításról az önkormányzat saját költségén gondoskodik. Délután már erősen megnövekszik a felhőzet, leginkább szűrt napsütésre lehet számítani. Zápor, esetleg zivatar délután kis valószínűséggel fordulhat elő. 34 fok körüli felmelegedés várható, estére 32-26 fok közé csökken a hőmérséklet. Péntek reggel és napközben többnyire erősen felhős lesz az ég, holnap 20-21 fokig csökken a hőmérséklet, délután 32 fok körül alakul.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek. Augusztus 20-a van, csütörtök, kezdetét veszi a hosszú hétvége, és természetesen a Magyarország állami ünnepe is a mai napon van, úgyhogy ennek kapcsán a következő órában foglalkozunk Magyarország tortájával és annak cukormentes változatával is, mert hogy ezt is meg azt is megválasztják, méghozzá az ünnephez kapcsolódóan, és a mai napon kelül először tálcára, úgyhogy majd jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé, ebből az órából van még hátra egy kicsi, úgyhogy rádiózzunk együtt, hamarosan jövök többi részlettel.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, 7 óra után pedig Magyarország tortája kerül majd terítékre így a reggeli mellé, ugyanis a mai naptól lehet majd ezt megkóstolni, például a Magyar Ízek utcájába, de minden apró kis részletet hozok, és természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Velem tart majd, 7 óra után Mau Ciao is, a Bongo Bonga jön majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Bélyegeken elevenedik meg Szent István kora. Tartalmas programok várták a lurkók táborozóit. Ma 34 fok várható, Ficsóri Erika vagyok. Kiemelten figyeli a legnagyobb webáruházak és online piacterek működését a gazdasági versenyhivatal. A jogsértések miatt az elmúlt időszakban milliárdos bírságokat szabtak ki, emellett jelentős összegeket térítettek vissza a magyar vásárlóknak. A leggyakoribb szabálytalanságokról a hivatal szóvivője Horváth Bálint beszélt rádiunknak.
2: Jellemző, hogy olyan akciókat hirdetnek meg, amelyek valójában nem is léteznek, hogy az árfeltüntetéssel akadnak problémák. De jellemző az is, hogy különböző pluszköltségek rakódnak rá a termékek árára. Ezáltal a fogyasztó nincsen a pontos tudatában, hogy a végén aztán mennyibe fog kerülni. Ezek a nagy platformok előszeretettel helyezik pszichés nyomás gyakorlás alá a fogyasztókat. Már csak 3 termék található valamiből, most 5-en nézik. Ezek tiltott kereskedelmi gyakorlatok, és a gazdasági versenyhivatal az eljárásai során ezekre a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokra odafigyel.
1: Bélyeg kiállítás idézi meg Szent István örökségét Székesfehérváron. Az Örvendez királyi város című tárlat a királyi napok keretében nyílt meg a Köfény művelődési házban. A 18 tablóból álló összeállítás a Filatélia szemszögéből mutatja be az államalapítás munkásságát, a Szent családot, valamint az uralkodó kapcsolatát a történelmi koronázó várossal. A válogatás egyik különlegessége az 1972-es aranybulla blokk, amelyet Légrádi Sándor grafikus művész bélyeg tervező alkot. Az összeállításban az 1910 és 1920-as évek magyar sorozatai is helyet kaptak. Ezeken jelent meg először hivatalosan a Szent Korona motívuma. A tálat szeptember 4-ig látogatható, írja székesfehérvár.hu. Élményekkel és hasznos ismeretekkel gazdagodtak a Fehérvár Csurgói Lurkó Gyermekvédelmi Egyesület táborának résztvevői. A Kaszap István Ifjúsági Házban tartott programra 6 ellátási helyről, gyermekotthonokból és nevelőszülős családokból érkeztek a 12-17 év közöttiek. A hét során egyebek mellett a függőségek megelőzéséről, az egészséges életmódról, a pénzügyekről, az internetes kereskedelemről és az önvédelemről szerezhettek hasznos tudást, adta hírul a város portálja. Az élménytábor célja az állami gondozásban nevelkedők tudatosságának erősítése, a függőségek megelőzése és a közösségépítés volt. Délután már erősen megnövekszik a felhőzet, leginkább szűrt napsütésre lehet számítani. Zápor, esetleg zivatar délután kis valószínűséggel fordulhat elő. 34 fok körüli felmelegedés várható, estére 32-26 fok közé csökken a hőmérséklet. Péntek reggel és napközben többnyire erősen felhős lesz az ég, holnap 20-21 fokig csökken a hőmérséklet, délután 32 fok körül alakul.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Magyarország tortájával fogunk foglalkozni, mert hogy megválasztották, és a mai naptól lehet megkóstolni. Augusztus 20-a van csütörtök, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Hozok erről minden részletet, mert hogy egyébként Magyarország nemzeti ünnepe van, az állam alapítást ünnepeljük, és természetesen a legjobb zenéket is hozom. A Black Eyed Peas-szel indulunk.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Best FM a legjobb zenék, mint minden évben, idén is, augusztus 20-ára megválasztották Magyarország tortáját, és egy ideje a cukormentes változatát is. A jubileumi 20. alkalommal megrendezett Magyarország tortája verseny kötelező alapanyagjai a Hungarikumnak számító rögös túró és a tejföl voltak, amelyek felhasználásával rekord mennyiségű 60 nevezés érkezett a megmérettetésre. Magyarország tortája a bíbor fehér nevet kapta, az alkotók megvédték a tavalyi győztes címüket, a gyulai kézműves cukrászda szakemberei készítették el. Az ízvilága pedig erdei bogyós gyümölcsök, pirított mandula, sejmes tejfölös mauz, rögös túró, édes fekete ribizlibor, csokoládé, vanília, citrom és liofilizált málna harmonikus összetétele. A cukormentes győztes pedig a Szilva Fácska nevet kapta, amelyet a balatongyöröki Promedán kávéház szakemberei készítettek el. Az ízvilága gyerekkori Szilva lekvár főzés emlékeit hozza vissza, van benne Szilva, diós, roppanós tejcsokoládé és frissességet adó zöld tea. És hogy hol kóstolhatjuk meg? Hát a mai napon augusztus 20-ától a Várkert bazárnál megrendezett Magyar Ízek utcájában, valamint országszerte közel 500 cukrászdában lehet megkóstolni. A legjobb zenékkel pedig most jövök, még a reggeli mellé, a tortázást még kicsit félretesszük, és itt lesz velem az All For One, az Ice Fair-rel, na meg Sean Paul és a Get Busy. Szép reggelt! Shake.

0: Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Stars, a Simply Red-től. Szép reggelt kívánok mindenkinek, és természetesen az ébredést és a napindítást így augusztus 20-án is folytatjuk a legjobb zenékkel. Csak egy rövid szünet, friss hírek, infók, aztán itt lesz velem például Alicia Keys és a No One.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Három napig díjmentes a parkolás Székesfehérvár több övezetében. Támogatást kaphatnak a leendő gyógyszerészek. Délután 34, este 32-26 fok várható. Köszöntöm Önöket, Picsó Erika vagyok. Tanulmányi támogatásra pályázhatnak a leendő gyógyszerész hallgatók. A Patika Plusz gyógyszertárak felhívására azok jelentkezhetnek, akik a 2025-2026-os tanévben magyarországi középiskola nappali tagozatán végeztek. Feltétel, hogy az utolsó két évben legalább 4,5-es tanulmányi átlagot érjenek el. Emellett állami ösztöndíjas képzésekkel felvételt nyerniük a Szegedi Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem, a Semmelweis Egyetem, valamint a Pécsi Tudományegyetem gyógyszerész tudományi karára. A program célja azok segítése, akik végzettségük megszerzése után közforgalmú gyógyszertárban szeretnének elhelyezkedni. Az ösztöndíj összege havonta bruttó 70 ezer forint, számolt be róla az Önkormányzati Kommunikációs Központ. A jelentkezéseket szeptember 10-ig lehet benyújtani postai úton a Patika Plusz gyógyszertárak székesfehérvári Rákóczi úti címére. Adománygyűjtéssel segítik a rászorulók iskola kezdését Székesfehérváron. Az Albabástya Család és Gyermekjóléti Központ és egy helyi üzletközpont 10. alkalommal hirdette meg a Gondtalan Suli kezdés akciót. Idén újdonság, hogy a királyi napok idején a Városház téren található faházban is várják a felajánlásokat, közölte a város portálja. Írószereket, használt, de jó állapotú táskákat és tolltartókat augusztus 23-áig fogadnak. Az összegyűlt adományokat az Albabástya munkatársai juttatják el a szerényebb körülmények között élő helyi és környékbeli családoknak. Szombatig díjmentesen lehet parkolni Székesfehérvár több övezetében. A Városgondnokság tájékoztatása szerint az 1-es, a 2-es és a 3-as zónában nem kell fizetni. A történelmi belvárosban azonban továbbra is érvényes parkolási és behajtási engedély szükséges, a várakozás pedig egész nap díjköteles. Az ünnepi időszakban több létesítmény nyitvatartása is változik. A városi úszoda karbantartás miatt zárva tart, a strand viszont minden nap látogatható. A Koronás Park és a Bregyóközi Ifjúság és Sportközpont pont szintén nyitva lesz, tájékoztat az Önkormányzati Kommunikációs Központ. A városi piac ma zárva marad, a következő napokon azonban ismét kinyit. A Városgondnokság ügyfélszolgálatai augusztus 20-án és 21-én nem fogadnak ügyfeleket. Délután már erősen megnövekszik a felhőzet, leginkább szűrt napsütésre lehet számítani. Zápor, esetleg zivatar délután kis valószínűséggel fordulhat elő. 34 fok körüli felmelegedés várható, estére 32-26 fok közé csökken a hőmérséklet. Péntek reggel és napközben többnyire erősen felhős lesz az ég, holnap 20-21 fokig csökken a hőmérséklet, délután 32 fok körül alakul.
0: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék, el is a kiszébresztett minket a No One-nal. Szép reggelt, augusztus 20-a van csütörtök, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, Magyarország nemzeti ünnepe van az államalapításról, az államalapító első Szent István király emlékére. Egyébként a névnaposok az Istvánok, a születésnaposok között Sipos Pétert és Demi Lovátót köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. 1953-ban megnyitotta kapuit a Népstadion itt Budapesten, amit később átneveztek Puskás Ferenc stadionra, és azóta lebontották, és a helyén a Puskás Aréna áll, és a debreceni Virágkarnevált is a mai napon rendezik meg. A legjobb zenékkel pedig jövök. Ebbe az órában van még pici hátra, mielőtt rátérnénk majd a 8 órára, de hogy mi lesz a témánk, azt még egy kicsit fedje majd Homály, hamarosan elárulom majd az óra végén, de azt viszont mondom, hogy Britney még biztos, hogy hozza a Gimme More-t, na meg most szól a Kelemen kabátban dala, ez a Nem tudom.
1: Nem

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 8 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, aztán ellátogatunk abba a Rizek utcájába, ahol meg lehet kóstolni Magyarország tortáját is, de egy kicsit jobban körbejárjuk, hogy mi is van ott pontosan, meg természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. A Fugees csapata már biztos, hogy itt lesz velem, a Ready or Not-tal majd 8 óra után. Ready or not, oh. Here I go.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Egy jó tanács, használjunk legalább 30-as fényvédőt, és 2 óránként kenjük újra. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
3: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
4: Az elhízás betegség, aminek súlyos következményei lehetnek az egészségedre. Lefogysz, visszahízol. Ne hibáztasd magad. Az elhízás betegség. A tested biológiailag is ellenállhat a fogyásnak. Látogass el az elhízásbetegség.hu weboldalra, és tudj meg többet a fogyás nehezítő tényezőkről. Vedd a saját kezedbe az irányítást, fordulj orvosodhoz vagy egészségügyi szakemberhez. Készült a Lilly Hungária Kft. Támogatásával.
0: Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
5: A Szerb Ortodox templom, más néven a Palotavárosi templom, a Székesfehérvári Szerb Ortodox Egyházközség temploma. A Palotavárosban, azon belül Rácvárosban található, így tévesen Rác templomként is szokták emlegetni. 1770 és 1780 között készült barokk stílusban. Belseje rendkívül gazdagon díszített, amely hazánkban egyedülálló. A város 1989-ben kapott egy Európa Nostra fődíjat, amelyet a templom körül található skanzen kialakításáért és a templom felújításáért adtak át. A templom tornyában egy kivételesen szép csengésű, körülbelül 300 kg-os harang található. Ezt valószínűleg a 19. században öntötték. A templom a 18. században több át- és újjáépítésen esett át, míg végül az 1780-as években ismert külsejét 1980-ban teljes körűen felújították. A templom szomszédságában található a tájház, mely a szerb családok mindennapjait mutatja be.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
5: A gyorsforgalmi utak leálló sávjának szabályszerű használatára kéri az autósokat a rendőrség. A közlekedési balesetek bekövetkezésének egyik gyakori oka ugyanis, hogy az autósok helytelenül és felelőtlenül használják a leálló sávot. A Kressz egyértelműen kimondja, hogy a leálló sávon megállni vagy várakozni kizárólag csak az erre jogosult autónak lehet, így például olyan járműnek, amely a forgalmat ellenőrzi, úttisztítást vagy útfenntartást végez, esetleg a továbbhaladásra képtelen jármű elszállítását vagy műszaki mentését végzi. Viszont ha mindenképpen használnunk kell a leállósávot, hogy arra kérik a Fejérvár megyei autósokat is, hogy tartsanak be néhány szabályt a biztonságuk érdekében, így például teljesen húzódjanak le az útpálya jobb szélére, aztán tegyék ki az elakadási jelzőt, és vegyék fel a láthatósági mellényt is. Ezután az autó összes utasa álljon a szallagkorlát mögé, és ott várja meg a segítséget, hogy mindenki épségben hazajön.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
6: Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. Écsi Gábor atya kapta az idei Szent István díjat. Önkéntesek dolgoztak a Velencei tó megtisztításán. Köszöntöm Önöket, Picsó Erika vagyok. Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. A hagyományos paraszti kultúrában ez a nap az aratás végét és a hónapokon át tartó munka lezárását jelentette. Az új búzából sütött első kenyér a bőséget, a biztonságot és a hálaadást jelképezte, megszegéséhez pedig számos hagyomány kapcsolódott, mondta rádiónknak Burján István néprajzkutató.
7: Készen vannak az aratások. A friss búzát megőrölték, ebből készül az új kenyér. A hagyomány azt mondta, nagy kenyeret kellett sütni, kiveszik a kemencéből. A gazda keresztet vetett a kenyérre, középét vágja ketté, és nagy szeleteket vág, meg csökkente jó zsírral azt akarta eredményezni, hogy egységes legyen a család, legyen jövőre is nagyon sok gabonatermés, legyen mindig a disznó holba olyan koca, amiből majd lehet zsírnya.
6: Écsi Gábor atya kapta idén az államalapító Szent István emlékérmet és díjat. Székesfehérvár legrangosabb civil elismerését a királyi napok keretében adták át a katolikus Caritas korábbi országos igazgatójának, akinek szociális és humanitárius szolgálatát példaértékűnek ítélték, adta hírül a város oldala. Irányítása alatt jelentősen megerősödött a szervezet, nevéhez számos támogatói program, adománygyűjtő kampány és segítségnyújtó akció kapcsolódik. Az ünnepségen Spányi Antal megyés püspök is megosztotta gondolatait. Kiemelte, hogy Szent István intelmei ma is példát mutatnak a helyes életre, egymás tiszteletére és megbecsülésére. Összefogással tisztították a Velencei tó medrét. A Gárdony, Gárdonyban és Velencén civilek, önkormányzatok, valamint önkéntes és hivatásos szervek kapcsolódtak be az akcióba. Többek között autógumikat, mosógépdobot, régi teljes kannákat, vasrudakat és horgászatból származó szemetet szedtek össze, az iszapból pedig egy 350 kg-os horgonyt is kihúztak. A Gárdon elsősorban a korábban a tóba jutott, illetve a partszakasz kialakításakor ott maradt köveket helyezték vissza, számol be róla a Gárdony közösségi oldal. A résztvevők az apró hulladékot zsákokba gyűjtötték. Az elszállításról az önkormányzat saját költségén gondoskodik. Délután már erősen megnövekszik a felhőzet, leginkább szűrt napsütésre lehet számítani. Zápor, esetleg zivatar délután kis valószínűséggel fordulhat elő. 34 fok körüli felmelegedés várható, estére 32-26 fok közé csökken a hőmérséklet. Péntek reggel és napközben többnyire erősen felhős lesz az ég, holnap 20-21 fokig csökken a hőmérséklet, délután 32 fok körül alakul.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, augusztus 20-a van, csütörtök, Magyarország nemzeti ünnepe, az államalapítást ünnepeljük, és bejárjuk ebben az órában a Magyar Ízek utcáját, mert hogy ez minden évben ilyenkor kerül megrendezésre, no meg a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé, George Michael-lel indulunk.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék irány a Magyar Ízek utcája. A Kárpát-medence legjelentősebb gasztronómiai fesztiválja idén is augusztus 20-án kerül megrendezésre, azaz a mai napon, kapcsolódva a nemzeti ünnephez, a Várkert bazár és környékén. A Dunaparti forgatagban a hagyományos kulináris élményeket kulturális és családi programok, valamint koncertek egészítik ki. A látogatók megismerhetik a magyar ételkultúrát, és különböző táj egységek jellegzetes fogásait is megkóstolhatják. A helyszínen kézműves finomságokat is kipróbálhatunk, közöttük sajtokat, húsféléket, pékárukat, lekvárokat, mézeket és borokat. A rendezvény kiemelkedő fénypontjaként itt debütál Magyarország tortája, amelyet augusztus 20-án és 21-én hagyományos, illetve cukormentes változatban is kipróbálhatunk. Továbbá a hivatalos Szent István napi kenyér is itt kerül először terítékre. Tehát ez mind a mai napon a Várkert bazárban, tőlem pedig a legjobb zenék jönnek a folytatásba az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Fugees, a Ready or Not-tal, na meg Sill a folytatásban, az Amazing-el itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Rihanna és a Pond Replay. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Augusztus 20-a van csütörtök, a névnaposok az Istvánok, a születésnaposok között pedig Sipos Pétert és Demi Lovátót köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Magyarország nemzeti ünnepe van, az államalapítást ünnepeljük, méghozzá első Szent István király emlékére. 1953-ban, augusztus 20-án megnyitja kapuit a Népstadion, amit később Puskás Ferenc stadionra kereszteltek át, és azóta lebontottak, és a Puskás aréna áll most a helyén, és a mai napon kerül megrendezésre Debrecenben a Virágkarnevál is. Egyébként 60 évvel ezelőtt volt az első, hogyha jól tudom, de az 57. alkalom, amikor ezt a karnevált megtartják. A legjobb zenékkel pedig jövök az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a rövid szünet után például majd Show Kingston és a Beautiful Girls.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Liegeken elevenedik meg Szent István kora. Tartalmas programok várták a lurkók táborozóit. Ma 34 fok várható, Picsóri Erika vagyok. Kiemelten figyeli a legnagyobb webáruházak és online piacterek működését a gazdasági versenyhivatal. A jogsértések miatt az elmúlt időszakban milliárdos bírságokat szabtak ki, emellett jelentős összegeket térítettek vissza a magyar vásárlóknak. A leggyakoribb szabálytalanságokról a hivatal szóvivője Horváth Bálint beszélt rádiunknak.
2: Jellemző, hogy olyan akciókat hirdetnek meg, amelyek valójában nem is léteznek, hogy az árfeltüntetéssel akadnak problémák. Tehát jellemző az is, hogy különböző pluszköltségek rakódnak rá a termékek árára. Ezáltal a fogyasztó nincsenek pontos tudatában, hogy a végén aztán mennyibe fog kerülni. Ezek a nagy platformok előszeretettel helyezik szíhés nyomás gyakorlás alá a fogyasztókat. Már csak 3 termék található valamiből, most 5-en nézik. Ezek tiltott kereskedelmi gyakorlatok, és a gazdasági versenyhivatal az eljárásai során ezekre a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokra odafigyel.
1: Bélyeg kiállítás idézi meg Szent István örökségét Székesfehérváron. Az Örvendez királyi város című tárlat a királyi napok keretében nyílt meg a Köfém művelődési házban. A 18 tablóból álló összeállítás a filatélia szemszögéből mutatja be az államalapítás munkásságát, a Szent Családot, valamint az uralkodó kapcsolatát a történelmi koronázó várossal. A válogatás egyik különlegessége az 1972-es aranybulla blokk, amelyet Légrádi Sándor grafikus művész Bélyeg tervező alkot. Az összeállításban az 1910 és 1920-as évek magyar sorozatai is helyet kaptak. Ezeken jelent meg először hivatalosan a Szent Korona motívuma. A tálat szeptember 4-ig látogatható, írja székesfehérvár.hu. Élményekkel és hasznos ismeretekkel gazdagodtak a Fehérvár Csurgói Lurkó Gyermekvédelmi Egyesület táborának résztvevői. A Kassab István Ifjúsági Házban tartott programra 6 ellátási helyről, gyermekotthonokból és nevelőszülős családokból érkeztek a 12-17 év közöttiek. A hét során egyebek mellett a függőségek megelőzéséről, az egészséges életmódról, a pénzügyekről, az internetes kereskedelemről és az önvédelemről szerezhettek hasznos tudást, adta hírul a város portálja. Az élménytábor célja az állami gondozásban nevelkedők tudatosságának erősítése, a függőségek megelőzése és a közösségépítés volt. Délután már erősen megnövekszik a felhőzet, leginkább szűrt napsütésre lehet számítani. Zápor, esetleg zivatar délután kis valószínűséggel fordulhat elő. 34 fok körüli felmelegedés várható, estére 32-26 fok közé csökken a hőmérséklet. Péntek reggel és napközben többnyire erősen felhős lesz az ég, holnap 20-21 fokig csökken a hőmérséklet, délután 32 fok körül alakul.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best of a legjobb zenék Show Kingstonnal ébredhettünk, ez volt a Beautiful Girls. Szép reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, és 9 óra után pedig sportrovatban Ferencvárosról beszélgetünk, mert hogy a mai napon folytatódik számukra az Európa Liga selejtező sorozat, így a nemzeti ünnepen, és hát egy olyan csapat ellen játszanak, ahol megasztár lett leigazolva nem olyan rég, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is hozom még egészen az óra végéig. Segivel megyünk tovább a folytatásba, szól a Bombastic.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, 9 óra után pedig a sportvilágába látogatunk el, és a Ferencváros házatájékára megyünk, akik egyébként a mai napon Törökországban vannak, mert hogy folytatódik számukra az Európa Liga selejtező sorozat, ahol most a Trabzonspor ellen lépnek pályára, ahova nemrég leigazolták a Liverpool egykori megasztárját, Mo Salah-t, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. A Fateless Insomniája majd biztos, hogy dübörök 9 óra után. I can't get no sleep.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
3: Randó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. randoburger.hu.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Aki Székesfehérvár belvárosában sétál, ő nagy valószínűséggel elmegy a fehérvári 10-es huszárok emlékműve előtt is, ami a Városház téren található. Pálcai Pál lovas szobra a magyar erő és vitézség jelképeként az első világháború hőseinek emlékét hirdeti. A pirisboros jenői kőlemezekkel burkolt talapzaton egy kardot tartó lovas alak látható. A 10-es huszárok emlékművét 1939-ben avatták fel, amelyel megemlékeztek a limonovai ütközetről, ami az első világháború egyik legvéresebb csatája volt. A fehérvári huszároknak hívott alakulat a 10. császári és királyi huszárezred tisztikara és három százada volt 1891 és 92 között. Őket a kor egyik legkorszerűbb lovassági laktanyájába költöztették be. A legénység nagy részét Fejér megyéből sorozták, de érkeztek ide katonák Tolna, Somogy és Baranya megye területéről is. A huszárok emléke előtt Székesfehérvár két szoborral is tisztelget.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Lágos Ladányban található Nádasdi kastély a 19. század második felében épült, méghozzá Tudor stílusban. A második világháborúig a Nádasdi család egyik székhelyeként szolgált. Az ő őseik, a Schmidt grófok már 1736-ban megszerezték a ladányi birtokot, majd Nádasdi Lipót Schmidt Károlytól vette meg Sárladányt, melynek nevét később Nádas Ladányra változtatták. Ekkor még egy barokk stílusú kis kúria állt a birtokon, amelyet Lipót halála után fia Ferenc örökölt. 1873-ban Hübner Nándor és Linzbauer István építészek tervei alapján átalakították, kibővítették a korábbi kúriát. Az épület kapott egy tornyot és egy kétszintes, főszánként funkcionáló épületrészt is. A főbejárat homlokzatán a Nádasdi család festett címere található. Egyik legszebb terme az Ősök csarnoka, ahol a család híresebb tagjainak egész alakos képmásai láthatóak.
0: Best FM, a legjobb zenék! Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Három napig díjmentes a parkolás Székesfehérvár több övezetében. Támogatást kaphatnak a leendő gyógyszerészek. Délután 34, este 32-26 fok várható. Köszöntöm Önöket, Picsó Erika vagyok. Tanulmányi támogatásra pályázhatnak a leendő gyógyszerész hallgatók. A Patika Plusz gyógyszertárak felhívására azok jelentkezhetnek, akik a 2025-2026-os tanévben magyarországi középiskola nappali tagozatán végeztek. Feltétel, hogy az utolsó két évben legalább 4,5-es tanulmányi átlagot érjenek el. Emellett állami ösztöndíjas képzésekkel felvételt nyerniük a Szegedi Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem, a Semmelweis Egyetem, valamint a Pécsi Tudományegyetem gyógyszerész tudományi karára. A program célja azok segítése, akik végzettségük megszerzése után közforgalmú gyógyszertárban szeretnének elhelyezkedni. Az ösztöndíj összege havonta bruttó 70 ezer forint, számolt be róla az Önkormányzati Kommunikációs Központ. A jelentkezéseket szeptember 10-ig lehet benyújtani postai úton a Patika Plusz gyógyszertárak székesfehérvári Rákóczi úti címére. Adománygyűjtéssel segítik a rászorulók iskolakezdését Székesfehérváron. Az Albabástya Család és Gyermekjóléti Központ és egy helyi üzletközpont 10. alkalommal hirdette meg a Gondtalan Suli Kezdés akciót. Idén újdonság, hogy a királyi napok idején a Városház téren található faházban is várják a felajánlásokat, közölte a város portálja. Írószereket, használt, de jó állapotú táskákat és tolltartókat augusztus 23-áig fogadnak. Az összegyűlt adományokat az Albabástya munkatársai juttatják el a szerényebb körülmények között élő helyi és környékbeli családoknak. Szombatig díjmentesen lehet parkolni Székesfehérvár több övezetében. A Városgondnokság tájékoztatása szerint az 1-es, a 2-es és a 3-as zónában nem kell fizetni. A történelmi belvárosban azonban továbbra is érvényes parkolási és behajtási engedély szükséges, a várakozás pedig egész nap díjköteles. Az ünnepi időszakban több létesítmény nyitvatartása is változik. A városi úszoda karbantartás miatt zárva tart, a strand viszont minden nap látogatható. A Koronás Park és a Bregyóközi Ifjúság és Sportközpont pont szintén nyitva lesz, tájékoztat az Önkormányzati Kommunikációs Központ. A városi piac ma zárva marad, a következő napokon azonban ismét kinyit. A Városgondnokság ügyfélszolgálatai augusztus 20-án és 21-én nem fogadnak ügyfeleket. Délután már erősen megnövekszik a felhőzet, leginkább szűrt napsütésre lehet számítani. Zápor esetleg zivatar délután kis valószínűséggel fordulhat elő. 34 fok körüli felmelegedés várható, estére 32-26 fok közé csökken a hőmérséklet. Péntek reggel és napközben többnyire erősen felhős lesz az ég, holnap 20-21 fokig csökken a hőmérséklet, délután 32 fok körül alakul.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A sportrovat augusztus 20-án sem marad el, és ennek apropója pedig az, hogy a mai napon folytatódik az Európa Liga selejtező sorozat a Ferencváros számára. Méghozzá Törökországban szerepelnek majd a Trabzonspor ellen, jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Fateless Insomniája, a kezdés pedig a Down with the Trumpet C.
0: Best

Best FM a legjobb zenék, nemzeti ünnep, ide vagy oda, de mai napon sem maradunk futball nélkül, méghozzá Ferencvárosnak köszönhetően, akik az Európa Liga selejtező sorozatnak az utolsó fordulóját kezdik meg, méghozzá Törökországban szereplő Trabzonspor ellen lépnek pályára, ott a törököknél, és hát az érdekessége az ennek a meccsnek, hogy most igazolt oda ehhez a csapathoz a Liverpool egykori sztárja Mo Salah, aki szintén pályára lép, úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog lesz, kíváncsian várjuk, hogy a Ferencvárosnak sikerül-e maga alá gyűrnie a Trabzonsport, mert hogyha igen, akkor Mohamed Salah igazolása teljesen fölösleges volt a török élvonalban szereplő Trabzonspornak. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább, méghozzá az ébredés és a napindítás mellé, magunk mögött hagyjuk a sportot, és zenél nekünk majd a Soklet Puma, az Always and Forever-t hozza a csapat, na meg Coolio, ugyanis most ő jön a Too Hot-tal.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM, a legjobb zenék.
0: A legjobb zenék.
2: Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít.

Best of a legjobb zenék, a Hanson tesók repítettek minket vissza a 90-es évekbe. Ez volt az Mbapp. Szép reggelt kívánok mindenkinek, még egy kicsit folytatom az ébredést és a napindítást, például majd a Take That-tel, jön majd a Babe tőlük, a folytatás pedig Christina Milian-é. Ez a When You Look At Me, most itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán átlépünk a délelőttbe, de én és a legjobb zenék maradunk egészen délig. A következő órában garantálja majd a jó hangulatot például Tupac és a California Love.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. Écsi Gábor atya kapta az idei Szent István díjat. Önkéntesek dolgoztak a Velencei tó megtisztításán. Köszöntöm Önöket, Picsóri Erika vagyok. Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. A hagyományos paraszti kultúrában ez a nap az aratás végét és a hónapokon át tartó munka lezárását jelentette. Az új búzából sütött első kenyér a bőséget, a biztonságot és a hálaadást jelképezte, megszegéséhez pedig számos hagyomány kapcsolódott, mondta rádiónknak Burján István néprajzkutató.
2: Készen vannak az aratások. A friss búzát megőrölték, ebből készül az új kenyér. Hagyomány azt mondta, nagy kenyeret kellett sütni, kiveszik a kemencéből. A gazda keresztet vetett a kenyérre, középét vágja ketté, és nagy szeleteket vág, megkente jó zsírral. Azt akarta eredményezni, hogy egységes legyen a család, legyen jövőre is nagyon sok gabonatermés, legyen mindig a disznó holba olyan koca, amiből majd lehet zsírnya.
1: Écsi Gábor atya kapta idén az államalapító Szent István emlékérmet és díjat. Székesfehérvár legrangosabb civil elismerését a királyi napok keretében adták át a katolikus Caritas korábbi országos igazgatójának, akinek szociális és humanitárius szolgálatát példaértékűnek ítélték, adta hírül a város oldala. Irányítása alatt jelentősen megerősödött a szervezet, nevéhez számos támogatói program, adománygyűjtő kampány és segítségnyújtó akció kapcsolódik. Az ünnepségen Spányi Antal megyés püspök is megosztotta gondolatait. Kiemelte, hogy Szent István intelmei ma is példát mutatnak a helyes életre, egymás tiszteletére és megbecsülésére. Összefogással tisztították a Velencei tó medrét. A Gárdony, Gárdonyban és Velencén civilek, önkormányzatok, valamint önkéntes és hivatásos szervek kapcsolódtak be az akcióba. Többek között autógumikat, mosógépdobot, régi teljes kannákat, vasrudakat és horgászatból származó szemetet szedtek össze, az iszapból pedig egy 350 kg-os horgonyt is kihúztak. A Gárdon elsősorban a korábban a tóba jutott, illetve a partszakasz kialakításakor ott maradt köveket helyezték vissza, számol be róla a Gárdony közösségi oldala. A résztvevők az apró hulladékot zsákokba gyűjtötték. Az elszállításról az önkormányzat saját költségén gondoskodik. Délután már erősen megnövekszik a felhőzet, leginkább szűrt napsütésre lehet számítani. Zápor esetleg zivatar délután kis valószínűséggel fordulhat elő. 34 fok körüli felmelegedés várható, estére 32-26 fok közé csökken a hőmérséklet. Péntek reggel és napközben többnyire erősen felhős lesz az ég, holnap 20-21 fokig csökken a hőmérséklet, délután 32 fok körül alakul.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, augusztus 20-a van, csütörtök, Magyarország nemzeti ünnepe, az államalapítást ünnepeljük, és természetesen ezen a napon is hozom a legjobb zenéket egészen délig. A hosszú hétvége feelingjét megindítja nálunk Timbaland, Nelly Furtado és Justin Timberlake közöse. Ez a Give It To Me. Szép napot!
0: Best

Best of a legjobb zenék, ez volt Ákos és az ember, maradj, szép napot kívánok mindenkinek. Augusztus 20-a van, csütörtök, Magyarország nemzeti ünnepe, és az államalapítást ünnepeljük méghozzá az államalapító első Szent István király emlékére. És hát hosszú hétvége kezdődik ezzel a nappal, úgyhogy mindenkinek indul a szabadság idézőjelesen, már aki egyébként megteheti, de hát nagyon sokan vannak így, úgyhogy rengetegen közlekednek az ország útjain, kitartást kívánok, és természetesen hozom mindenkinek a legjobb zenéket. Legyen szó munkáról, autóban ülésről, házi munkáról, lazulásról, mindenki jól fogja magát érezni, méghozzá majd az Ace of Base-nek köszönhetően érkeznek majd a Cruel Summer-rel, a folytatás pedig Tupac-é, ez a California Love most itt a Besten.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme, csak ma...

Best FM a legjobb zenék, ez volt a svéd csapat, az Ace of Base. Szép napot kívánok mindenkinek. Tökre elfelejtettem mondani azt, hogy augusztus 20-án egyébként a névnaposok az Istvánok, a születésnaposok között pedig Sipos Pétert és Demi Lovátót köszönhetjük. Isten értesse az ünnepelteket. És egyébként egy tök érdekes dolog, hogy 1953-ban augusztus 20-án nyitotta meg kapuit az egykori Népstadion, amit később átneveztek Puskás Ferenc stadionra, azóta lebontották, és most már a Puskás Aréna áll a helyén, úgyhogy ez is az államalapítás ünnepén történt meg a múltban, a legjobb zenéket pedig most hozom majd a jövőben, méghozzá egy rövid szünet, és Pinkkel megyünk tovább, majd itt a Best.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 11 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig mai közös utazásunk utolsó órája jön majd el, amiben természetesen hozom a legjobb zenéket ugyanígy, méghozzá velem tart majd például James Morrisons, a You Give Me Something-gal érkezik majd.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Tisztavatással kezdődött az állami ünnep. Aknavetőgránátot találtak a Margit szigetnél. Már megkóstolhatjuk az ország tortáját. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Felvonták a nemzeti lobogót az országház előtt az augusztus 20-ai állami ünnepen. A kossuth-téri ceremónián katonai tiszteletadással a himnusz hangjaira emelkedett a magasba a zászló. Az eseményen részt vett Bak András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forcsófer Ágnes házelnök is. A zászló felvonást a honvéd tisztek eskütétele követte. Magyar Péter beszédében úgy fogalmazott, országot építeni évek, évtizedek és évszázadok kitartó munkája. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter pedig arra emlékeztette az új tiszteket, hogy a rang felelősséggel is jár. Ősszel kerülhet a parlament elé az Európai Ügyészséghez való csatlakozás első jogszabálycsomagja. Ehhez az alaptörvényt is módosítani kell, és szabályozni kell a magyar-európai ügyészek kiválasztását. A büntetőeljárást és a bűnügyi együttműködést érintő további változásokat várhatóan jövőre tárgyalják. Az Európai Ügyészség az uniós támogatásokkal kapcsolatos csalásokat, korrupciós ügyeket és a súlyos áfa csalásokat vizsgálja. Magyarország csatlakozási kérelmét júliusban fogadta el az Európai Bizottság. Második világháborús robbanó eszközök kerültek elő a Dunából a Margit szigetnél. A tűzszerészek egy sérült gyújtószerkezetű szovjet aknavető gránátot, egy üres gránáttestet, egy vetőcsövet és egy ágyúgolyót találtak. A veszélyes szerkezetet elszállították megsemmisítésre, a többi tárgyat pedig a honvédség központi gyűjtőhelyére vitték. A művelet idejére lezárták a közeli szálloda környékét, de a korlátozást azóta feloldották. Már megkóstolható Magyarország tortája a bíborfehér. A gyulai kézműves cukrászda alkotása tejföllel, rögös túróval és erdei gyümölcsökkel készül. Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrászipar Testület elnöke rádiónknak elmondta, a jubileumi 20. alkalommal meghirdetett versenyre idén is sok nevezés érkezett.
2: Az idei versenykiírás a rögös túró és a tejföl tematikára épült. A cukrász kollégák között van versengési vágy, felhasznált alapanyagok tekintetében is nagyon kreatívak voltak, közkedvelt alapanyaghoz nyúltak a gyümölcsök tekintetében, de azért egzotikus citrus féléket is felhasználtak, izgalmas egzotikus fűszereket, a kakufő és a kapor nagyon sok tortában megjelent.
1: Ma még a napsütés viheti a főszerepet, de délután az ország északi, északnyugati felé már magasabbra nőhetnek a gomoly felhők. Ezekből záporok, zivatarok pattanhatnak ki, északnyugaton akár hevesebb formában is. Délután 32-37 fokos hőség várhat ránk. Holnap is folytatódhat a füllett, zivatar hajlamos nyári idő. Sok napsütés mellett főként északon lehetnek záporok, zivatarok. Szombaton és vasárnap is marad a napos gomoly felhős idő, de a hőmérők már több helyen 30 fok alatt maradhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A hosszú hétvége első napja augusztus 20-a, Magyarország nemzeti ünnepe. Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, már csak ebben az órában, de a legjobb zenékkel természetesen egészen délig. Itt lesz velem a Black Machine, a How G-vel, de jön majd az Atomic Kitten is, a Madison Avenue is majd hoz egy dalt, a kezdés pedig a Sugababes-é.
0: Best FM!

FM a legjobb zenék. Dübörög a hosszú hétvége, szép napot mindenkinek. Augusztus 20-a van, csütörtök, Magyarország nemzeti ünnepe, az állam alapító első Szent István emlékére, mert hogy a mai napon alapította meg Magyar Királyságot. Aztán egyébként a születésnaposok között Sipos Péter van és Demi Lovato, a névnaposok pedig az Istvánok, Isten értesse őket. A legjobb zenéket pedig, ahogy mondtam, hozom egészen délig, nem fogunk unatkozni, például most a 90-es évek felejthetetlen slágerével fogunk visszarepülni a múltba. A Backstreet Boys jön, és a We Have Got It Going On itt a Bestre. Yeah.

0: a legjobb zenék.
1: Érzem, nincs mit mondanom, ennyi nincs több alkalom, a percet számolom. Bár csak egyszer

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Black Machine Howgy-je, ennek köszönhetően a 90-es évek egyik funky buliába repülhettünk vissza. Egészen az óra végéig még hozom a legjobb zenéket. Itt lesz velem például az Envug és a My Lovin, na meg Beyoncé és az If I Were a Boy is érkezik majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. A work után annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis érkezik Majoros Rita, ővé a délután egészen este 6 óráig, este 6 órakor pedig természetesen a mai napon is lesz night shift, úgyhogy mixben szólnak majd a legjobb zenék. A mikrofonnál Horváth Zoltán Hori volt, idáig visszhalt a Compact Discóval búcsúzom.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Yes. Hey, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?
1: Come on. Let's do this.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Légiparádéval és fényes hóval ünnepel az ország, jövő hétre teljes gőzzel működhet Paks, nagyobb önállóságot kapnak az iskolák. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Több száz programmal ünneplik augusztus 20-át Budapesten. A Budai Várban megtartják a mesterségek ünnepét, emellett megnyílik a Magyar Ízek utcája, és díjmentesen látogatható az Országház. A Margit-szigeten családi programok és koncertek, a Városligetben katonai bemutatók lesznek, napközben pedig légiparádét tartanak a Duna felett. Az ünnepi Szent Mise után elindul a hagyományos Szent Jobb körmenet. Este 9 órakor kezdődik a félórás fénysó, amelynek részeként a korábbiaknál rövidebb tűzijátékot is rendeznek. Jövő csütörtökre vagy péntekre ismét teljes erővel működhet a paksi atomerőmű. Magyar Péter miniszterelnök szerint már biztos, hogy egyik működő turbinát sem kell leállítani. A jelenleg álló blokkokat vasárnap éjféltől fokozatosan kapcsolják vissza. A Dunába épített kőgát hatására 15 cm-re emelkedett a folyó, és az erőmű hűtővíz csatornájában is nőtt a vízszint. A paksi blokkok egy részét augusztus elején kellett leállítani a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt. Nagyobb beleszólást kapnak az iskolák működésébe az igazgatók és a tantestületek. A ma hatályba lépett módosítások bővítik a tankerületi iskolák vezetőinek munkáltatói jogköreit. A nevelőtestületek ismét maguk dönthetnek a pedagógiai programról, az éves munkatervről és az intézmény működési szabályzatáról. Megszüntetik a pedagógusok sztrájkjogát korlátozó egyes rendelkezéseket és erősítik a szakszervezetek jogait is. A tankerületi igazgatókat a jövőben pályázat alapján legfeljebb 5 évre nevezhetik ki. Behozhatja nyár elejé lemaradását a balatoni turizmus. A júniusi és júliusi változékony idő után az augusztusi melegben ismét megélénkült a forgalom, a hosszú hétvége pedig különösen sok vendéget hozott. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke rádiónknak elmondta, a kedvező folyamatok alapján sikeres utószezonra számítanak.
2: Bízunk benne, hogy ez a 20-a körüli időszak még jó vendégforgalmat fog generálni. Igaz, hogy a Balaton vízállása a korábbi évekhez képest alacsonyabban van, de a vízbejutás tökéletesen megoldható, kitűnő a víz minősége.
1: Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma nemzeti ünnepünkön több órás napsütésre készülhetünk fátyol és gomoly felhőkkel, de délután északon és északnyugaton már mozgolódhat a légkör. Arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak, az északnyugati tájakon pedig hevesebb zivatar sem kizárt. A hőmérséklet 32 és 37 fok között alakulhat. Úgy tűnik, holnap is maradhat a forró napos idő, de főként északon újra előfordulhat zápor, zivatar. A hétvégén valamivel mérséklődhet a hőség, de maradhat a nyári idő helyenként frissítő záporokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép csütörtököt, kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és szép augusztus 20-át. Én Majoros Rita vagyok, a következő néhány órában én leszek itt önökkel, és hozom a legjobb zenéket, így a hosszú hétvége első napján is. Úgyhogy na nézzük, nyissuk ki a fülünket, és engedjük be a Margaret Island dalát. Jön az éjszaka, előtte még a Maroon 5 indítja az órát. Jön a Makes Me Wonder!
0: Best FM!

Vesztefem a legjobb zenék, nagyon szép napot kívánok mindenkinek. Hát remélem, hogy jól indul ez a hosszú hétvége, és hogy a mai nap is, és hogy lesz valami isteni program, amivel töltik ezt a hétvégét, de ha csak otthon lazítanának, szerintem az is teljesen rendben van. Hamarosan itt a nyár vége, van mit kipihennünk, és van mire rápihennünk, legalábbis szerintem, úgyhogy kapcsolódjunk ki együtt a mai délutánon remek zenékkel. George Michael és Mary J. Blige érkezik hamarosan, de itt lesz Akon is a Lollival, én pedig egész délután, úgyhogy indítom az Akvát. Jön a Barbie Girl!

0: Best FM a legjobb zenék. Augusztus 20-a délutánján is nagyon-nagyon sokan ültek autóba, utaznak ide-oda a programokra, és az augusztus 20-ai események miatt nagyon sok lezárás is van, főként itt Budapesten, de egyébként szinte mindenhol, úgyhogy jövök folyamatosan az információkkal, illetve ha önök is látnak, tapasztalnak valamit az utakon, tényleg bárhol az országban, akár ha sokan például a Balatonra mennek le így a hosszú hétvégére, akkor az M7-esről is jöhetnek az információk. 0620 55 55 155, ez a számunk, hívjanak vagy írjanak, de ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is, várom a válaszokat. Ha pedig valamilyen jó kis programajánlatuk van, természetesen azt is várom, hát ha a többieknek is tudok egy kis kedvet csinálni a hosszú hétvégére. Jöhet ez is, jöhet az is, és jöhetnek a legjobb zenék a Best FM-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt a Well Hello és az Apu Vedd Meg. A folytatásban friss híreket hallgatunk, mert hogy elröpent egy óra a délutánból, és már egy óránál tartunk. A hírek után jön Madonna. És zenél majd Heinz Gábor Biga is Jankával.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ma zárva van a boltok többsége. A mentők is készülnek a fővárosi tűzijátékra. Maximalizálták az állami cégvezetők fizetését. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ma zárva van a hagyományos üzletek, a posták és a gyógyszertárak többsége. Kinyithattak ugyanakkor a benzinkutak, a kisebb boltok, valamint néhány vendéglátóhely és franchise üzlet. Gyógyszert csak az ügyeletes vagy a folyamatosan nyitva tartó patikákban válthatunk ki. Holnap a boltok és a gyógyszertárak többsége visszatér a szokásos nyitvatartáshoz. A posták közül azonban csak azok nyitnak ki, amelyek szombatonként is fogadják az ügyfeleket. Az augusztus 20-ai budapesti programok után hajnalban mentesítő járatok indulnak az ország több pontjára. Békés Csaba, Debrecen, Nyíregyháza, Eger, Miskolc, Pécs és Sopron felé is közlekedik majd vonat. Emellett sűrítik a híveket és a volánjáratokat. A fővárosi metró KL-3-ig járnak, és az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamos is gyakrabban közlekedik. A tűzijáték előtt is után több hidat lezárnak, ezért a szervezők a metrók használatát javasolják. Összesen 56 mentési ponttal készül a fővárosi tűzijátékra az országos mentőszolgálat. A mentőegységek a dunapesti és budai oldalán előre kijelölt helyeken várakoznak majd, hogy szükség esetén gyorsan segítséget nyújthassanak. A pontok helyét a mentőszolgálat honlapján és az életmentő alkalmazásban találjuk. Maximalizálta a kormány az állami cégvezetők fizetését. A havi alapbér legfeljebb az országos átlagkereset mintegy 4-5-szöröse, az éves prémium pedig a fizetés 20%-a lehet. Az igazgatóságok és felügyelőbizottságok elnökei legfeljebb a minimálbér 1-3-szorosát kaphatják. Politikai vezetők ilyen tagságért nem részesülhetnek külön díjazásban. Minden ötödik nyári szabadidős létesítménynél találtak hiányosságot a fogyasztóvédők. Az év első felében 470 vidámparkot, kalandparkot, akvaparkot és más helyszínt ellenőriztek. Összesen 94 létesítménynél több mint 440 eszközzel kapcsolatban intézkedtek. Elsősorban az engedélyeket, a biztonsági tanúsítványokat, a kötelező tájékoztatásokat és a kezelők képzettségét vizsgálták. Az ellenőrzések az őszi szünetig folytatódnak. Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma még a napsütés viheti a főszerepet, de délután az ország északi, északnyugati felé már magasabbra nőhetnek a gomoly felhők. Ezekből záporok, zivatarok pattanhatnak ki, északnyugaton akár hevesebb formában is. Délután 32-37 fokos hőség várhat ránk. Holnap is folytatódhat a füllett, zivatar hajlamos nyári idő. Sok napsütés mellett főként északon lehetnek záporok, zivatarok. Szombaton és vasárnap is marad a napos gomoly felhős idő, de a hőmérők már több helyen 30 fok alatt maradhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Egy óra után is csak a legjobb zenék, így augusztus 20-a délutánján is itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Jöhet egy kis 50 Cent, vagy egy kis Salt and Pepper, imádom mindkettőt. Jön a Let's Talk About Sex utóbbitól. Madonna pedig nyitja az órát, jön az American Pie, én pedig csodás hosszú hétvégét kívánok mindenkinek. Élvezzék!
0: Best FM!

képlet. Veszt FM a legjobb zenéjék, az Országos Vérellátás Szolgálat és a Vércsepp a Vérellátásért Alapítvány augusztus 22-én szombaton országos véradó napot tart, hogy a betegek számára a 4 napos ünnepi hétvége alatt is folyamatosan rendelkezésre álljanak a szükséges vérkészítmények. Mert hogy ugyebár a hosszú hétvégékhez kapcsolódó rövid munkahét, azt is jelenti, hogy kevesebben adnak vért, hiszen sokan elutaznak ilyenkor, vagy tényleg nagyon sok dolguk van. A kórházakban azonban az ünnepek alatt is folyamatos a betegellátás. Mivel egyes vérkészítmények mindössze 5 napig tárolhatók, folyamatos pótlásuk elengedhetetlen, ezért nagyon-nagyon fontos, hogy a véradók ezekben a napokban is segítsenek. Úgyhogy augusztus 22-én, vagyis most szombaton országszerte 20 vérellátó intézet várja az önkéntes véradókat. A legtöbb helyszínen 8 és 14 óra között lesz lehetőség véradásra, de indulás előtt érdemes tájékozódni az adott intézet pontos nyitvatartásáról. Egyébként a helyszínekről, pontos nyitvatartásról, időpontfoglalás lehetőségéről a www.ovs.hu/véradónap oldalon találnak részletes tájékoztatást, de a bestfmbudapest.hu oldalon is találnak információkat. Az Országos Vérellátó Szolgálat arra kéri a véradókat, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, a hosszú hétvége alatt szánjon egy órát a véradásra. És mindig ezt szoktam mondani most már így többszöri véradóként, hogy nekünk néhány perc maximum kellemetlenség az életünkből, másoknak viszont az életet jelentheti, sőt, több embernek is tudunk így segíteni, úgyhogy aki teheti, tényleg mindenképpen gondoljon erre, és szánjon akár egy órát a hétvégéjéből. A nevükben is köszönöm, szóval minden információ az ovs.hu-n, vagy a bestfmbudapest.hu oldalán is találnak linkeket. Zenéket pedig itt találnak, úgyhogy Mika Grace Kelly-ével megyek is tovább, de előtte Olive, You Are Not Alone, itt a Best FM-en.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Best FM a legjobb zenék. Az 52-es főúton Fülöpszálas és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométerek között több szakaszon is útépítők dolgoznak hétköznapokon. A fél útpálya le van zárva, úgyhogy azért emiatt ilyenkor is torlódásra kell számítani. Kecskemét nyugati határában a Kerekegyháza Izsák kereszteződésnél pedig új körforgalmú csomópontot építenek a 9-es kilométernél, úgyhogy itt a hosszú hétvégén is azért fennakadásra kell számítani. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom az útinfókat, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek fele.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Back to Black szerelembomba, hát ezt a dalt és ezt a szöveget gyanítom, hogy mindenki legalább holnap estig énekelni fogja, úgyhogy szívesen pár másodperc, pár perc és jönnek a legfrissebb hírek, mert hogy mindjárt 2 óra, utána érkezik a Westlife és az Uptown Girl. És a Hooligans és az eljátszott gyémánt is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Átadták az állami kitüntetéseket a nemzeti ünnepen. Sok nyári szabadidős létesítménynél találtak szabálytalanságot a fogyasztóvédők. Rekkenő hőség lesz. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Állami kitüntetéseket adtak át az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából az Országházban. Az elismeréseket Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke adta át. Az államfő ünnepi beszédében hangsúlyozta a magyar emberek tudásának, kitartásának és bölcsességének köszönhető, hogy az ország több mint 1000 év után is fennmaradt. Baka András szerint a díjazottakat nem politikai vagy világnézeti alapon ismerik el, hanem azért, amit munkájukkal alkottak, felfedeztek, tanítottak, illetve azért, amit közösségükért tettek. Az eseményen Cserhalmi György színművész a Magyar Érdemrend nagy keresztjét vehette át. Kitüntették többek között Fülöp Botond ügyvédet is, aki a Novák Katalin volt köztársasági elnök lemondásához vezető kegyelmi ügy nyilvánosságra kerülésében játszott szerepet. Együttműködésre és békés ünneplésre szólított fel Erdő Péter bíboros augusztus 20-án. Az Esztergom budapesti érsek videóüzenetében arról beszélt, Szent István öröksége ma is arra kötelez, hogy megtaláljuk egymással a közös hangot, és együtt dolgozzunk mindazért, ami a hazához köt bennünket. A bíboros szerint fontos, hogy egyetértésben és békességben ünnepeljünk, valamint testvérként tekintsünk egymásra Magyarországon és a világban. Minden ötödik ellenőrzött nyári szabadidős létesítménynél találtak valamilyen hiányosságot a fogyasztóvédők. Az év első felében 470 helyszínt, köztük vidámparkokat, kalandparkokat és akvaparkokat vizsgáltak. Összesen csaknem 2400 berendezést és sporteszközt ellenőriztek, több mint 440 esetben tártak fel problémát. A hatóságok többek között a szükséges dokumentumok és tanúsítványok érvényességét, a kötelező tájékoztatásokat, valamint a veszélyesebb berendezést a megfelelően képzett személyzet meglétét vizsgálják. Az országos ellenőrzés sorozat az őszi szünetig folytatódik. Nincs több kérdés, pont került a Max Verstappen jövőjével kapcsolatos találgatások végére. A négyszeres Formula 1-es világbajnok 2030 végéig meghosszabbította szerződését a Red Bull-lal. Az ország nagy részén napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. A déli-délnyugati szél időnként megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számíthatunk. A hőmérséklet 32 és 37, késő este 26 és 33 fok között várható. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre számíthatunk, helyenként erőteljes lesz a gomoly felhő képződés. Meleg lesz, 30 és 38 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 2 óra után is felejthetetlen slágerek, így augusztus 20-án is itt a Best FM-en. Én Majra Sarita vagyok. Mindjárt hozom a Simply Red dalát, jön a Fairground, itt lesz majd Nelly Furtado is, sőt, CJ Lewis is a Sweets for My Sweet dalával. A Westlife pedig egy Billy Joel feldolgozással indít, itt az Uptown Girl. Szép hosszú hétvégét mindenkinek!
0: Best FM!

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csugod kegyelem.
1: Best FM a legjobb zenék. Augusztus 20-a van, a mai este folyamán több helyen is lesz tűzijáték az országban, úgyhogy megint csak felhívom mindenki figyelmét, hogy legyenek óvatosak kisállatokkal, nagyállatokkal, illetve aki tudja, hogy mondjuk a kutyája, macskája fél a tűzijátéktól, a durrogástól, a puffogástól, mindenképpen biztosítson neki egy zárt helyet, ahonnan nem tud kiszökni, nem tud magában kárt tenni. A legjobb, hogyha tényleg olyan helyet találunk, ahol kevésbé érzékeli a hangokat, garázs vagy a lakásban bekapcsolt tévé, rádió, elnyomja egy picit talán a beszűrődő durranások hangját. Azt mondják egyébként szakértők, hogyha mondjuk bent van velünk az állat, és elkezdjük nagyon nyugtatgatni, akkor sem teszünk túl jót, hanem inkább próbáljunk természetesen és higgadtan viselkedni, hogy a kutya ne azt érzékelje, például ha mondjuk kutyáról van szó, hogy mi is őt próbáljuk nyugtatni, és mi is idegesek vagyunk, hanem próbáljunk tényleg természetesen viselkedni. Ha mondjuk esetleg szeret bent labdázgatni, akkor próbáljuk azzal elvonni a figyelmét, egyszerűen legyünk vele, hogyha nem tudunk mást tenni. Mindenféleképpen a csipjében lévő információkat frissítsük, ha ne adj Isten tényleg arra kerülne a sor, hogy mondjuk a kutya elszökik, megszökik, akkor tudják azonosítani. Egyébként most már országszerte több mint 300 töltőállomáson van csipolvasó, úgyhogy talán ezzel már egy kicsit beljebb vagyunk, de nyilván az lenne a legjobb, hogyha nem lenne lehetőségű kutyusoknak például elszökni. Ha van egyébként bárkinek még bármi tipje, 0620-55-55-155, ide írja meg, vagy itt hívjon fel, én tényleg várom az infokat, és szívesen továbbadom a többieknek. Úgyhogy szép délutánt kívánok Whitney Houston dalával, Step by Step a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma többfelé korlátozások vannak az utakon az országban, úgyhogy figyeljenek például 16 órától 23 óráig, mert a Szent Jobb körmenet miatt a József Attila utca és a Bazilika környékének forgalma eléggé korlátozott. Lezárják a várhatóan 17 órától ma este fél 11-ig a Margit hidat, aztán este 19 órától úgy nagyjából 10 óráig, 4-11-ig az Erzsébet hidet is lezárják, és az ünnepség idején korlátozhatják a felső rakpartok és a belvárosi utcák forgalmát is. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha valakinek van még információja másról tud, megköszönöm, ha jelentkezik vele. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. Écsi Gábor atya kapta az idei Szent István díjat. Önkéntesek dolgoztak a Velencei tó megtisztításán. Köszöntöm Önöket, Picsó Erika vagyok. Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. A hagyományos paraszti kultúrában ez a nap az aratás végét és a hónapokon át tartó munka lezárását jelentette. Az új búzából sütött első kenyér a bőséget, a biztonságot és a hálaadást jelképezte, megszegéséhez pedig számos hagyomány kapcsolódott, mondta rádiónknak Burján István néprajzkutató.
3: Készen vannak az aratások. A friss búzát megőrölték, ebből készül az új kenyér. Hagyomány azt mondta, nagy kenyeret kellett sütni, kiveszik a kemencéből. A gazda keresztet vetett a kenyérre, középét vágja ketté, és nagy szeleteket vág, megkente jó zsírral. Azt akarta eredményezni, hogy egységes legyen a család, legyen jövőre is nagyon sok gabonatermés, legyen mindig a disznó holba olyan koca, amiből majd lehet zsírnya.
2: Écsi Gábor atya kapta idén az államalapító Szent István emlékérmet és díjat. Székesfehérvár legrangosabb civil elismerését a királyi napok keretében adták át a katolikus Caritas korábbi országos igazgatójának, akinek szociális és humanitárius szolgálatát példaértékűnek ítélték, adta hírül a város oldala. Irányítása alatt jelentősen megerősödött a szervezet, nevéhez számos támogatói program, adománygyűjtő kampány és segítségnyújtó akció kapcsolódik. Az ünnepségen Spányi Antal megyés püspök is megosztotta gondolatait. Kiemelte, hogy Szent István intelmei ma is példát mutatnak a helyes életre, egymás tiszteletére és megbecsülésére. Összefogással tisztították a Velencei tó medrét. A Gárdony, Gárdonyban és Velencén civilek, önkormányzatok, valamint önkéntes és hivatásos szervek kapcsolódtak be az akcióba. Többek között autógumikat, mosógépdobot, régi teljes kannákat, vasrudakat és horgászatból származó szemetet szedtek össze, az iszapból pedig egy 350 kg-os horgonyt is kihúztak. A Gárdon elsősorban a korábban a tóba jutott, illetve a partszakasz kialakításakor ott maradt köveket helyezték vissza, számol be róla a Gárdony közösségi oldal. A résztvevők az apró hulladékot zsákokba gyűjtötték. Az elszállításról az önkormányzat saját költségén gondoskodik. Délután már erősen megnövekszik a felhőzet, leginkább szűrt napsütésre lehet számítani. Zápor esetleg zivatar délután kis valószínűséggel fordulhat elő. 34 fok körüli felmelegedés várható, estére 32-26 fok közé csökken a hőmérséklet. Péntek reggel és napközben többnyire erősen felhős lesz az ég, holnap 20-21 fokig csökken a hőmérséklet, délután 32 fok körül alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Nagyon vidám, kellemes csütörtök délutánt kívánok Önnek, így augusztus 20-án az államalapítás ünnepén, amikor is István nevű hallgatóink a névnaposok, nekik pedig sok boldogságot kívánok. A mikrofonnál Najdeti a folytatásban egészen 18 óráig. Remélem, hogy velem tart, mert hozom Önnek életünk legjobb zenéit, úgyhogy már is kezd a Sipsitta.
0: 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

0: dráma.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 108 és 90,4. A legjobb zenék.

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Augusztus 20-án méltó módon tiszteleg a város államalapító királyunk emléke előtt, hiszen a belvárosban és a Zichy ligetben is megkezdődtek már a koronázási ünnepi játékok. A középkori piac mellett hagyományőrzők, régi zenészek és családi játékok várják a belvárosba érkezőket, illetve a Zichy ligetbe érkezőket. Este pedig a Székesfehérvári királyi napok ünnepi koncertje várja a látogatókat, amelyre Kodály Zoltán Hári János daljátékának koncertszerű előadásával készül az Alba Régia Szimfonikus Zenekar a Zichy színpadon. 17 órától pedig a Mátyás király emlékműnél Legyél te is albás felkiáltással bemutatót tartanak az Alba Régia Alapfokú Művészeti Iskola csoportjai. Itt ebben az ünnepi forgatagban a Székesfehérvári királyi napok programjára és a koronázási ünnepi játékok napjaira is sok szeretettel várják az érdeklődőket. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéi várják önt, méghozzá nem a középkorból, de azért a 90-es, 2000-es évekből, amik közül a Stoltussal slágeresem hiányozhat. Jön a Get a Life!

játszunk. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék. Dogchild. Big Rocker.

0: 98 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a Bermudával jártunk Londonban az elmúlt percekben, ahol állítólag ugye mindig esik, bár én ahányszor voltam, tulajdonképpen talán csak kétszer áztam meg, de lehet, hogy most jobban örülnénk egy kis esőnek, mint annak a másodfokú hőségriadónak, amely ma 0 órától lépett életbe, és egészen vasárnap éjfélig tart. Így Székesfehérváron is működnek az ivókutak, emellett pedig klimatizált helységek is várják a fehérváriakat a hőségben. Nagyon fontos, hogy figyeljünk egymásra, hiszen a hőstresszt, napszúrást és hőgutát okozhat. Erre pedig különösen az idősek, a 0 és 14 éves kor közötti gyermekek és a betegek lehetnek nagyon-nagyon érzékenyek. Ők kerüljék a szabadban tartózkodást, és töltsenek minél több időt árnyékban vagy klimatizált helységben. A reggeli óráktól kezdve egészen estig a tűzcsapokra, ivásra alkalmas szerkezeteket szereltek fel, így a Béketéren a vasútállomásnál, a Prohászka, Kaszap István sarkán, a Petőfi, Kossuth Lajos utca sarkán, a Válkörút, Vatai sarkán és a Piac tér, Liszt Ferenc utca sarkán is. Vigyázzon magára, vigyázzunk egymásra, mi pedig vigyázzunk az ön hangulatára, hiszen itt a Besten mindig felforrósítják a napunkat a 90-es, 2000-es évek bestjei, és nincs ez másképp a folytatásban sem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4 Best FM.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Augusztus 20-a van, az államalapítás ünnepe, egyébként pedig piros betűs ünnepnap, emiatt pedig ingyenes a parkolás Székesfehérvár belvárosában. Na de nem csak ma, hanem holnap és holnap után, tehát pénteken és szombaton is így lesz ez, az 1-es, 2-es és 3-as övezetben. De azért azt tudni kell, hogy a korlátozott várakozási övezetben, tehát a történelmi belvárosban ez időszakban is szükség van az érvényes parkolási és behajtási engedélyek meglétére, illetve a várakozás továbbra is díjköteles marad. De ez nem jelenti azt, hogy rengeteg helyünk lesz, hiszen a királyi napok miatt gyorsan terítődnek a parkolóhelyek a belváros környékén. Már csak azért is, mert ma este 20 órától Kodály Zoltán Hári János című művét hallgathatja meg a közönség az Alba Régia szimfonikus zenekar előadásában, holnap pedig a TNT jön koncertezni, szombaton pedig a Grund lép majd a színpadra. Sok szeretettel várják az érdeklődőket. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéi várják Önt, bármikor is hangoljon a 101,8-ra és a 90,4-re, ahol már is érkezik Freddy slágere.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 4 óra van, úgyhogy meg kell állnunk egy icipicit, de csak néhány percre. Hírek, időjárás, aztán jövök is vissza a folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint a Beléd szerettem. Ez van.
2: Beléd szerettem, ez van.
1: Az órát pedig Bob Sinclair kezdi a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
3: Liegeken elevenedik meg Szent István kora. Tartalmas programok várták a lurkók táborozóit. Ma 34 fok várható, Ficsóri Erika vagyok. Kiemelten figyeli a legnagyobb bebáruházak és online piacterek működését a gazdasági versenyhivatal. A jogsértések miatt az elmúlt időszakban milliárdos bírságokat szabtak ki, emellett jelentős összegeket térítettek vissza a magyar vásárlóknak. A leggyakoribb szabálytalanságokról a hivatal szóvivője Horváth Bálint beszélt rádiunknak.
4: Jellemző, hogy olyan akciókat hirdetnek meg, amelyek valójában nem is léteznek, hogy az árfeltüntetéssel akadnak problémák. Tehát jellemző az is, hogy különböző pluszköltségek rakódnak rá a termékek árára. Ezáltal a fogyasztó nincsen a pontos tudatában, hogy a végén aztán mennyibe fog kerülni. Ezek a nagy platformok előszeretettel helyezik szíj- és nyomásgyakorlás alá a fogyasztókat. Már csak 3 termék található valamiből, most 5-en nézik. Ezek tiltott kereskedelmi gyakorlatok, és a gazdasági versenyhivatal az eljárásai során ezekre a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokra odafigyel.
3: Bélyeg kiállítás idézi meg Szent István örökségét Székesfehérváron. Az Örvendez királyi város című tárlat a királyi napok keretében nyílt meg a Köfényművelődési házban. A 18 tablóból álló összeállítás a filatélia szemszögéből mutatja be az államalapítás munkásságát, a Szent Családot, valamint az uralkodó kapcsolatát a történelmi koronázó várossal. A válogatás egyik különlegesség az 1972-es aranybulla blokk, amelyet Légrádi Sándor grafikus művész bélyeg tervező alkotott. Az összeállításban az 1910 és 1920-as évek magyar sorozatai is helyet kaptak. Ezeken jelent meg először hivatalosan a Szent Korona motívuma. A tálat szeptember 4-ig látogatható, írja székesfehérvár.hu. Élményekkel és hasznos ismeretekkel gazdagodtak a Fehérvár Csurgói Lurkó Gyermekvédelmi Egyesület táborának résztvevői. A Kaszap István Ifjúsági Házban tartott programra 6 ellátási helyről, gyermekotthonokból és nevelőszülős családokból érkeztek a 12-17 év közöttiek. A hét során egyebek mellett a függőségek megelőzéséről, az egészséges életmódról, a pénzügyekről, az internetes kereskedelemről és az önvédelemről szerezhettek hasznos tudást, adta hírul a város portálja. Az élménytábor célja az állami gondozásban nevelkedők tudatosságának erősítése, a függőségek megelőzése és a közösségépítés volt. Délután már erősen megnövekszik a felhőzet, leginkább szűrt napsütésre lehet számítani. Zápor, esetleg zivatar délután kis valószínűséggel fordulhat elő. 34 fok körüli felmelegedés várható, estére 32-26 fok közé csökken a hőmérséklet. Péntek reggel és napközben többnyire erősen felhős lesz az ég, holnap 20-21 fokig csökken a hőmérséklet, délután 32 fok körül alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A 4 órási hírek után már pörgünk is tovább életünk besztjeivel itt a 101.8 és 90.4-en. Ebben a pörgésben pedig olyan előadók lesznek a társaink, mint az Alcazar. Itt lesz majd a This is the World We Live In, de itt lesz majd a Tankcsapda is, a Mennyország turisztel. Az órát pedig, ahogy ígértem, Bob Sinclair kezdi már is. Ez a Love Generation, itt a Best FM.
0: 101.8 és 90.4 Best FM.

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Aki az egyes számú főút környékén szokott autózni, ő jó, hogyha jövő héten ezt egy picikét átgondolja, ugyanis aszfaltozási munkák kezdődnek majd kedden az egyes főút és a 81.01-es jelű út körforgalmi csomópontjában. Ez időszak alatt a csomópontban 40 km/h sebességkorlátozás és útszűkület lesz érvényben, a forgalmat pedig jelzőrök irányítják, majd több ütemben zajlik az aszfaltozás, ezért a munkaterület közelében lassabb haladásra kell számítanunk, és időszakos torlódásokra is. Egyes munkanapokon az aszfalt megfelelő kihűlését követően a csomópont ideiglenes, szigetes forgalmi rendjét visszaállítják majd. A koporréteg beépítése várhatóan augusztus 28-áig tart, de érdemes tájékozódni az aktuális forgalmi helyzetről, mielőtt útnak indul, hogyha pedig ezen kívül van infója Székesfehérvár és a Velencei tó térségéből, akkor pedig arra kérem, hogy ezt ne tartsa magában, hanem dobjon róla nekem egy üzit. 0623 555 525.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4. Best FM. A legjobb zenék.
1: Ülj mellém, valamit mondok. Szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4. A legjobb zenék.

0: 101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben nemrég lezajlottak a medertisztítási munkálatok, és hát bizony volt is dolga az önkénteseknek bőven, hiszen rengeteg mindent találtak a mederben. A Gárdon, Gárdonyban és Velencén is tartottak ilyen közösségi akciót, amelynek során egy 350 kilós horgonyt is kihúztak az iszapból. Mint egy 30-40 önkéntes dolgozott a medertisztításon, ami egyáltalán nem volt könnyű feladat, hiszen igencsak süppettek az iszapban az önkéntesek. Gárdony partjainál autógumikat, mosógép dobot, régi teljes kannákat és veszélyes vasrutakat is emeltek ki a mederből, de gyűjtötték zsákokba az apróbb szemeteket is. Na de hogy hogyan is húzták ki a vízből? Azt a különleges darabot, ami mint egy 350 kg-ot nyom, arról a Vármegyei Hírportálon találnak részletes infókat. Náluk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéit találja, amelyeket pedig a 90-es, 2000-es évekből mentettünk át önnek, hogy feldobják a 2026-os év napjait is, és bizony nincs ez másképp a folytatásban sem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
3: Érdemes odafigyelni, már néhány perc erős UV-sugárzás is károsíthatja a bőrt, ezért élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel. Keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Ezen a héten is lesz mesekuckó méghozzá szombaton, amelyre sok szeretettel várják a családokat délelőtt 10 órától. És mivel most zajlanak a királyi napok a belvárosban, így a királyi történetek kerülnek fókuszba a Talsói Ifjúságért Egyesület sorozatában. A Főutca 3-as szám alatt most királyokról és királynőkről szóló varázslatos meséket ismerhetnek meg a résztvevők. 10 órakor kezdődik a program, és körülbelül délig tart, de hát interaktív mesékről van szó, úgyhogy lehet, hogy a gyerekek átírják majd a programot. És még kézműveskedés is lesz majd. A belépés díjtalan, sok szeretettel várják az érdeklődőket. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéi várják Önt, hogyha a 101.8-ra és a 90,4-re hangol, amik közül a folytatáshoz a Texas slágerét készítettem be Önnek.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 5 óra van, úgyhogy ismét tartanunk el egy lélegzetvételnyi szünetet. Hírezünk, időjárásozunk, aztán jövök is vissza. A folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint az utazás. Az órát pedig Justin Timberlake kezdi a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Randó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd Elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. randoburger.hu.
3: Az elhízás betegség, aminek súlyos következményei lehetnek az egészségedre. Lefogysz, visszahízol. Ne hibáztasd magad. Az elhízás betegség. A tested biológiailag is ellenállhat a fogyásnak. Látogass el az elhízásbetegség.hu weboldalra, és tudj meg többet a fogyás nehezítő tényezőkről. Vedd a saját kezedbe az irányítást, fordulj orvosodhoz vagy egészségügyi szakemberhez. Készült a Lilly Hungária Kft. Támogatásával.
4: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
5: 3 napig díjmentes a parkolás Székesfehérvár több övezetében. Támogatást kaphatnak a leendő gyógyszerészek. Délután 34, este 32-26 fok várható. Köszöntöm Önöket, Ficsó Erika vagyok. Tanulmányi támogatásra pályázhatnak a leendő gyógyszerész hallgatók. A Patika Plusz gyógyszertárak felhívására azok jelentkezhetnek, akik a 2025-2026-os tanévben magyarországi középiskola nappali tagozatán végeztek. Feltétel, hogy az utolsó két évben legalább 4,5-es tanulmányi átlagot érjenek el. Emellett állami ösztöndíjas képzésekkel felvételt nyerniük a Szegedi Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem, a Semmelweis Egyetem, valamint a Pécsi Tudományegyetem gyógyszerész tudományi karára. A program célja azok segítése, akik végzettségük megszerzése után közforgalmú gyógyszertárban szeretnének elhelyezkedni. Az ösztöndíj összege havonta bruttó 70 ezer forint, számolt be róla az Önkormányzati Kommunikációs Központ. A jelentkezéseket szeptember 10-ig lehet benyújtani postai úton a Patika Plusz gyógyszertárak székesfehérvári Rákóczi úti címére. Adománygyűjtéssel segítik a rászorulók iskola kezdését Székesfehérváron. Az Alba Bástya Család és Gyermekjóléti Központ és egy helyi üzletközpont 10. alkalommal hirdette meg a Gondtalan Suli kezdés akciót. Idén újdonság, hogy a királyi napok idején a Városház téren található faházban is várják a felajánlásokat, közölte a város portálja. Írószereket, használt, de jó állapotú táskákat és tolltartókat augusztus 23-áig fogadnak. Az összegyűlt adományokat az Alba Bástya munkatársai juttatják el a szerényebb körülmények között élő helyi és környékbeli családoknak. Szombatig díjmentesen lehet parkolni Székesfehérvár több övezetében. A Városgondnokság tájékoztatása szerint az 1-es, a 2-es és a 3-as zónában nem kell fizetni. A történelmi belvárosban azonban továbbra is érvényes parkolási és behajtási engedély szükséges, a várakozás pedig egész nap díjköteles. Az ünnepi időszakban több létesítmény nyitvatartása is változik. A városi úszoda karbantartás miatt zárva tart, a strand viszont minden nap látogatható. A Koronás Park és a Bregyóközi Ifjúság és Sportközpont pont szintén nyitva lesz, tájékoztat az Önkormányzati Kommunikációs Központ. A városi piac ma zárva marad, a következő napokon azonban ismét kinyit. A Városgondnokság ügyfélszolgálatai augusztus 20-án és 21-én nem fogadnak ügyfeleket. Délután már erősen megnövekszik a felhőzet, leginkább szűrt napsütésre lehet számítani. Zápor, esetleg zivatar délután kis valószínűséggel fordulhat elő. 34 fok körüli felmelegedés várható, estére 32-26 fok közé csökken a hőmérséklet. Péntek reggel és napközben többnyire erősen felhős lesz az ég, holnap 20-21 fokig csökken a hőmérséklet, délután 32 fok körül alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Az 5 órási hírek után már is folytatódik a pörgés itt a 101.8 és 90,4-en még egészen 18 óráig. Mármint a pörgés akkor is meg lesz, csak már DJ White Boy lesz a kapitány, de én addig is játszom önnek életünk bestjeit, úgyhogy pörög majd a Scream a Jackson tesóktól, az órát pedig Justin Timberlake kezdi már is. Ez a Señorita.
0: 101.8 és 90,4 Best FM.

0: 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akkor...

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. A hosszú hétvége és az ünnepnap miatt sok helyen zárt ajtókra kell számítanunk, hogyha például elmennénk vásárolni. Viszont a hulladékszállításban nem okozott fennakadást az ünnepnap, hiszen ma is dolgoztak a depónia munkatársai, és ma is elszállították a hulladékot az érintett településeken. Viszont a hulladék udvarok zárva tartanak a mai nap folyamán, de a többi napon a megszokott változatlan rend szerint üzemelnek. A Csalai Központ szombaton is nyitva lesz, az ügyfélszolgálatok viszont bezárnak erre a hosszú hétvégére, emiatt pedig kérik az ügyfelek megértését és türelmét. Mindahogy zárva tartanak az ügyfélszolgálatok is Székesfehérváron, így a parkolási ügyfélszolgálat és a temető üzemeltetés Béla úti irodája is, viszont a parkolás díjmentes lett, nem csak ma, de pénteken és szombaton is az 1-es, 2-es és 3-as számú övezetekben Székesfehérváron. Viszont arra figyelni kell, hogy a történelmi belvárosban ez időszakban is szükséges az érvényes parkolási és behajtási engedélyek megléte. De hogy ezen kívül mi újság van Fehérvár megye útjain, én arra is kíváncsi lennék, úgyhogy tegye meg, hogy dob róla egy üzit, hogyha bármi furcsaságot vagy fennakadást tapasztal. 0623 555 525 ez az SMS és Viber számunk.

0: 101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben az ország többi területéhez hasonlóan érintőket keresnek. Hogy mi is ez pontosan? Hát olyan babák mellé keresnek segítőket, akik a kórházban maradtak szülői gondoskodás nélkül. A babasimogató önkéntes program célja, hogy ezek a babák se legyenek hosszabb időre biztonságos emberi közelség és megnyugtató érintés figyelem nélkül. Tegnap már megnyitották az előjelentkezési lehetőséget azok előtt, akik komolyan fontolgatják, hogy segítenék a kórházban maradó csecsemőket. Nyilván a feladat nem csak abból áll, hogy időnként meglátogatunk egy kis babát, hanem egy hosszú távú programot szeretnének létrehozni ezzel a szervezők. Legalább 5000 jelentkezőt várnak annak érdekében, hogy ki tudjanak választani 4500 önkéntest, akit aztán felkészítenek erre a nagyon nemes célra. Így azt kérik, hogy senki se pusztán kíváncsiságból vagy egyetlen alkalom kedvéért jelentkezzen, hanem csak akkor, hogyha hosszú távon lehet rá számítani. Fejérvár megyében két intézményt jelölt meg a program, Székesfehérváron a Fejérvár megyei Szent György Egyetemi és Oktató Kórház, a Dunaujvárosban pedig a Szent Pantaleon Kórház rendelő intézetét, amely program részleteiről a Vármegyei Hírportálon talál infókat. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéit találja, amelyek szintén képesek hatni az idegrendszerre és megnyugtatni minket a nap bármely pillanatában. Például Berkes Olivér slágere, a Volt, ami volt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,8 és 90,4 Best FM.

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a The Killer slágere után nekem mára már csak a búcsú pillanatai maradtak hátra, hiszen hamarosan lejár a műsoridőm, ez pedig azt jelenti, hogy el kell köszönnöm, mert érkezik DJ Whiteboy és indul vele a csütörtök esti parti. Így most Dash levelével mára elköszönök, de holnap 3-kor újra jövök, remélem, hogy velem tölti majd a pénteki Best délutánt is. Az elmúlt mintegy 180 percben nagy decit hallott a további kellemes délután. Szép estét kívánok Önnek!

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
1: Hamarosan tetőzik a hőség, lemondott parlamenti mandátumáról Lázár János. Pakson folytatódott a munka. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Holnap tetőzik a hőség, akár 38 fokot is mérhetünk, többfelé pedig zivatarok frissíthetik fel a levegőt. A Hungaromet előrejelzése szerint főként északon és északnyugaton alakulhatnak ki záporok, zivatarok, a Dunántúlon heves vihar, felhőszakadás és erősen viharos széllökés sem kizárt. A csúcshőmérséklet többnyire 31 és 38 fok között alakul. Szombaton nyugaton felhősebb, keleten naposabb idő várható, 25-37 fokkal, északkeleten helyenként záporral, zivatarral. Vasárnap már csökken a hőség, napos száraz idő várható, délután 25-32 fokot mérhetünk. A nemzeti ünnepen sem állt le a munka Paksnál, ahol az atomerőmű biztonságos működéséhez szükséges beavatkozások zajlanak. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter közölte, a Duna balpartján eddig mintegy 4000 tonna követ építettek be, és 194 métert haladtak a katonák. A jobb parton ennél is nagyobb mennyiséget használtak fel, ott azonban a mélyebb víz nehezíti a munkát. A műveletben helikopteres műszaki és búvár egységek, valamint különleges erők is részt vesznek. Közben arra is ügyelnek, hogy a Duna hajózhatóságát a lehető legtovább fenntartsák. Lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról Lázár János, az előző kormány közlekedési és beruházási minisztere. A fideszes politikus döntése augusztus 20-ával lépett hatályba. Közösségi oldalán azt írta már, a Fidesz frakció megalakulásakor jelezte, hogy legfeljebb egy évig vállal parlamenti szerepet. Lázár János szerint a választások óta eltelt idő meggyőzte arról, hogy a politikai folytonosságnál most fontosabb a párt megújítása, lemondásával pedig ezt szeretné segíteni. Hét magyar öttusázó indul a jövő héten kezdődő kínai világbajnokságon. 8 fős kerettel készült a magyar csapatán az Európa-bajnoki ezüstérmes Tamás Botond, az utolsó hazai akadálypályás edzésen eltörte az ujját, így nem utazhat Kujjangba. A nőknél Guzi Blanka, Erdős Rita, Bauer Blanka, a férfiaknál Koleszár Mihály, Tárkányi Zsombor, Bőm Csaba és Szép Balázs képviseli Magyarországot. Az éjszaka folyamán helyenként erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, de enyhe, meleg lesz a hajnal. 16 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk a leghidegebb órákban. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk. Északon, északnyugaton elszórtan zivatarok, néhol heves zivatarok is kialakulhatnak. A szél többfelé megerősödik, délutánra továbbra is nagy hőség lesz, jellemzően 30 és 38 fok közötti csúcsértékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Mert a csütörtök, akkor dance-es csütörtök, vagyis a legnagyobb dance himnuszok pörögnek 120 percen keresztül a Night Shift legelején. 6-től 7-ig velem Whiteboy-jal, 7-től DJ Millerrel a lemezjátszok mögött.
0: Best FM, a legjobb zenék.

És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Aki pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fel, 0620 55 55 155 Viber és SMS számunk, és infokukac@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

0: Rádiónál. Fightboy.
1: Hát ma csak a legjobb dance zenékkel, ugye, mert csütörtök van, de hétfőtől vasárnapig azért lefedjük a teljes palettát minden stílusban a 90-es és a 2000-es évekből. Hétfőn Classic House, kedden funky, szerdán pop és rádiós lágerek, csütörtökön ugye dance, szombaton hip-hop és R&B, vasárnap pedig a hét lezárásaként chill, lounge és deep house, és hogyha korábbi mixekről lemaradtatok volna, lehet ezeket pótolni. A Mixcloudon keresgessétek a Night Shift rezidensek profiljait, mixcloud.com/DJ Whiteboy, ott elérhetők az én korábbi mixeim tracklistával együtt.

0: megállítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Dance még egy órán keresztül, csak innentől fogva már DJ Miller vezényletével. Messze azért nem megyek, maradok én is a mikrofonnál, de a lemezjátszókat most már Imi veszi birtokban. 7 és 8 óra között nagyon-nagyon rövidke szünetet tartunk, helyet cserélünk, és aztán pár perc múlva innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Gyermekvédelemben nevelkedő fiatalok mennek a Karmelitába tűzi játékot nézni. Önállóságot kapnak az iskolaigazgatók. Megdőlt a fővárosi melegrekord. Köszöntöm Önöket! A híreket Bányász Árpádtól hallják. A Karmelita kolostorból nézheti meg a ma esti műsort 160 gyermekvédelemben nevelkedő gyermek. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a fiatalok kíséróikkel és nevelőikkel tekinthetik meg a tűzijátékot, a drónsót és a fényjátékot. A félórás program este 9 órakor kezdődik, a tűzijáték pedig a korábbi években látottaknál rövidebb lesz. Nagyobb önállóságot kapnak az iskolák és igazgatóik, bővül az állami fenntartású intézmények vezetőinek munkáltatói jogköre, a tantestületek pedig ismét dönthetnek például a pedagógiai programról, az éves munkatervről és az intézményi működési szabályzatról. Változnak a pedagógusok érdekképviseleti és sztrájkjogával kapcsolatos előírások is. A tankerületi igazgatókat a jövőben pályázat alapján legfeljebb 5 évre nevezhetik ki. Emellett 2027 őszéig továbbra is lehet megfelelő sportszakmai végzettséggel testnevelés órát tartani, ha nincs megfelelő képesítésű pedagógus. A módosítások megjelentek már a magyar közlönyben. Az amerikai-magyar kapcsolatokat méltatta Marco Rubio augusztus 20-a alkalmából. Az amerikai külügyminiszter üzenetében kiemelte, a nemzeti ünnep a két ország közötti történelmi kötelékeket is felidézi. Rubio szerint az amerikai-magyar barátság a szuverenitás kölcsönös tiszteletén, a nemzeti örökségen és a szabadságon alapul. Hozzátette, Washington megerősíti jövőbe tekintő partnerségét Magyarországgal, amelyet az erős gazdasági kapcsolatok és a közös biztonsági érdekek meghatároznak. Megdőlt a budapesti melegrekord, Újpesten 37,5 fokot mértek, egy tizeddel többet a 2000-ben feljegyzett korábbi csúcsnál. Az országos napi rekord is veszélybe került, Kübekházán 39,5 fokig emelkedett a hőmérséklet. Ez nem döntött rekordot, de beállította az augusztus 20-ai maximumot, amelyet korábban 1992-ben Esztergomban, majd 2000-ben Kecskeméten mértek. A rendkívüli meleget egy az ország fölé áramló forró légtömeg okozta. Helyenként erőteljes gomoly felhőképződés várható, de meleg lesz a hajnal. A hőmérséklet 16 és 23 fok között alakul. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés lesz. Helyenként erőteljes gomoly felhőképződésre kell számítani. Az ország északnyugati északi felén elszórtan előfordulhat zápor zivatar, néhol heves zivatar. A hosszú hétvége második napján a csúcsok 30 és 38 fok között alakulnak majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Azt hogy lehet, hogy te ebből a Pussycat Dolls témából kimaradtál? Ezt a hangyával, a Slim Fittel, ezt még az Effivel is átrágtuk.
3: Elképzelhető. Lehet, hogy azért hagytál ki engem, hogy már háromszor átrágtátok,
2: lehet,
3: még a Millerimével is ugyan
2: nem, már. Pedig te véleményed, és abszolút kíváncsi vagyok. Long story short, összefoglalom, hogyha valaki nem hallotta volna.
3: Szépen.
2: A Pussycat Dolls amerikai turnéját egy az egybe eltörölték, mert hogy baromi kevés jegy fogyott. Tehát, hogy ilyen bántóan kevés.
3: Ami azért érdekes, lássuk be.
2: Na hát ez az. Átjöttek Európába, hogy akkor majd itt azért ők turnéznak, és amikor még nem lehetett látni, mi van, én akkor beszéltem, vagy akkor kérdeztem ugyanilyen, de csak tényleg a véleményed,
3: hogy vajon mi lesz.
2: Hogy igen, hogyha Amerikában egy ilyen azért inkább Amerikához köthető lányzenekar itt most fogalmazunk sarkosan, megbukik, akkor vajon Európában mire számítunk? És hát jelenleg úgy néz ki, hogy Párizsban már van két teltházas koncertjük, Prágában teltház, azt hiszem Hollandiában szinte, tehát hogy úgy néz ki, hogy itt meg jó, megy.
3: A Pitbullra gondoltál volna, Sanyu?
2: Igen.
3: A saját szemünkkel láttuk, hogy a Puskást megtöltötte, és tényleg rottyom volt, és jön megint ősszel.
2: Jó, de a Pitbull azért még mindig ott van. Pitbull azért még mindig van. Csinál zenéket. A Pussycat Dolls most már évek óta nincs, ráadásul a Pussycat Dolls nem öten jönnek majd, hárman csak. Aha. Benne van a Nico Scherzinger, azért ő a legnagyobb húzónév.
3: Az biztos.
2: De akkor is csak hárman jönnek egy egykoron ötfős lányzenekarból.
3: Na én például így nem mennék el. Én ezekre valahogy hát is vagyok. Én nem. Fias vagy az egész csapatot lássam, úgy, mint mondjuk régen a videoklipekben például, ugye nyilván élőben nem láttam őket, és halljam az egész produkciót. Mind az öt hölgyről, vagy úgy, hogy melyik csapatról beszélünk éppen, de ez így nekem kevés. Lenne.
2: Na mindegy, és én is ez volt a kérdésem, hogy szerintük majd mi lesz. És mind a hárman azt mondták, hogy ó, szerintük ez Európában ez tuti lesz. És tök igazuk van.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Miller.
1: Jól tippelem, ugye? Persze, hogy jól tippelem, mert már beszéltünk róla. Te ma nem fogsz tűzjátékot nézni.
2: Nem, szerintem nem, hanem innen már tűzök is tovább, és akár hiszed, akár nem, ez ma pont egy ilyen magánbuli lesz. Egy születésnap. Bizonyám.
1: Legalább egy hajón, hogy azért mégiscsak nézd a tűzjátékot?
2: Nem. Hát figyelj, szerintem ott lesz külön tűzjáték, mert azért ilyenkor elnézőben az emberek elvileg nem lehet háznál, de ez egy szolidnak semmiképpen nem nevezhető magán építményen belül lesz, illetve annak a kertjében, és hát tudod, de mindent szabad, amit nem tilos.
1: Itt Pesten vagy hol?
2: Igen, Pest megyében.
3: Fogalmaz.
2: Ennyit mondatok, Sándor, igen, megígértem, hogy többet. Ez nem, ez azért annál lazább, viszont mert mondom, ugye ott más volt a helyzet, amit ezt hagyjuk is, örülök, hogy túl vagyok rajta.
1: Ne bolygassuk a múltat.
2: Így van, köszönöm szépen, Sándor, kedves vagy, hogy ilyen diszkréten
1: foglalkozott. Jó, akkor majd tartunk, akkor gyorsan menjünk végig itt a hétvégén, mert hosszú hétvége, úgyhogy gondolom, te meg rottyon melóval.
2: Így van, pénteken utána, tehát a holnapi nap folyamán egy belvárosi borbár, aztán pedig irány Tiszafüred, és egy ilyen nagy nyárzáró rendezvényen leszek házigazda, műsorvezető és DJ is. Nagyon szerettem Tiszafüredet, imádom, nagyon jó a közeg. Aki még nem volt, és szereti a vízi programokat, a bringázást, stb.

0: csütörtökön DJ Millerrel és a legjobb dance zenékkel a Best FM-en.
1: Figyelj, viszont így, hogy most Pest megyében vagy ma este, holnap divinózol, beleférne egy extra?
2: Annyira éreztem, hogy megúsztam ezt a 20. magyar mixet, azért valami csavar azért lesz ebben, ugye? Abban az alagútban azért csak beszaladok valahogy másképp, de benne vagyok, abban a csőben azért beszaladtam.
1: Nem, most érted, és teszem, hogy már most is vidékre mennél, meg holnap
2: mert vár otthon a gyerek, tehát azért nekem ott is...
1: Hány dolgozni is pénzt még
2: minden van, azért mondom, hogy tudod nagyon jó, hogy azért most már az italmos
1: tényleg,
2: sztori,
1: tényleg. Nem? Mannának a tűzijáték mennyire?
2: Figyelj, mivel még nem voltunk vele, és úgy gondoljuk, hogy még félne tőle, meg a tömegtől is, stb. Tehát tévében már látta, úgyhogy én úgy gondolom, hogy olyan 10 éves kor előtt én nem szeretném így tömegbe vinni. Aztán lehet, hogy én féltem túl, mert ott milyen egy lányos apuka, hát a széltől is óvom, amivel egyébként egyre inkább elege van, azt látom rajta, ez a jó, oké, tudod, ezek, amikor ilyen ez a legint, jó, oké. Úgyhogy de még várunk vele, ameddig ő nem harcolja ki magának.
3: Jó van, okay. Jó van.

0: dobta.
1: Bizonyám, föl lehetett menni a
2: pizsamaletet. És nálatok mi volt? Gomba lehetett nyitni még, vagy a lenti bejárati kapunak a kulcsával?
1: A lenti bejárati kapu kulcsával, és ráadásul még a házmester volt annyira jó arc, hogy neki is volt két velünk korú gyereke, és akkor mondta, hogy jó gyerekek, vigyázzunk egymásra, azért nyilván a szülők ügyeltek, persze, hogy nehogy baj legyen, soha nem esett le senki. És hát így pont, tehát így egyenesben rálátszunk a tűzijátékra.
2: Ugyanez. Kispestről végig, be se kellett menni, legjobb
1: volt. Előrenézte az hello.
2: Jó van. Egyébként figyelj, nagyjából elmondom, mi lesz idén is. Kék, piros, zöld.
1: Elképesztő. Tényleg, RGB tűzijátéket, nem fekete fehér lesz. Meg ugye azért voltam élőben is apukámnak, ez volt a mániája egy időben, hogy gyerek, tűzijáték, gyerünk, menjünk, elért egy tövébe. És akkor, de aztán egy idő után ezt a tömeget anyagoltuk, és akkor inkább a háztető volt.
2: Persze, elég neked az a tömeg, amikor ugyanennyien gyűlnek össze DJ Miller bulira, nem?
1: Hát nem beszélve egy Vibe Boy partiról, adja világ, mi van ott?

0: a lemezjátszóknál. DJ Miller.
1: Jó, akkor holnap találkozunk, onnan nem is búcsúzom, akkor jó szülinapozás.
2: Nagyon szépen köszönöm, remélem, hogy szolidabb lesz, mint én azt így elképzelem. Oké, amennyit lehet, oké.
1: Jó, és akkor holnap ugyanígy.
2: Köszi. Rendben, köszi. Sziasztok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. Átadták az állami kitüntetéseket a nemzeti ünnepen. Sok nyári szabadidős létesítménynél találtak szabálytalanságot a fogyasztóvédők. Rekkenő hőség lesz. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Állami kitüntetéseket adtak át az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából az Országházban. Az elismeréseket Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke adta át. Az államfő ünnepi beszédében hangsúlyozta a magyar emberek tudásának, kitartásának és bölcsességének köszönhető, hogy az ország több mint 1000 év után is fennmaradt. Baka András szerint a díjazottakat nem politikai vagy világnézeti alapon ismerik el, hanem azért, amit munkájukkal alkottak, felfedeztek, tanítottak, illetve azért, amit közösségükért tettek. Az eseményen Cserhalmi György színművész a magyar érdemrend nagy keresztjét vehette át. Kitüntették többek között Fülöp Botond ügyvédet is, aki a Novák Katalin volt köztársasági elnök lemondásához vezető kegyelmi ügy nyilvánosságra kerülésében játszott szerepet. Együttműködésre és békés ünneplésre szólított fel Erdő Péter bíboros augusztus 20-án. Az Esztergom budapesti érsek videóüzenetében arról beszélt, Szent István öröksége ma is arra kötelez, hogy megtaláljuk egymással a közös hangot, és együtt dolgozzunk mindazért, ami a hazához köt bennünket. A bíboros szerint fontos, hogy egyetértésben és békességben ünnepeljünk, valamint testvérként tekintsünk egymásra Magyarországon és a világban. Minden ötödik ellenőrzött nyári szabadidős létesítménynél találtak valamilyen hiányosságot a fogyasztóvédők. Az év első felében 470 helyszínt, köztük vidámparkokat, kalandparkokat és akvaparkokat vizsgáltak. Összesen csaknem 2400 berendezést és sporteszközt ellenőriztek, több mint 440 esetben tártak fel problémát. A hatóságok többek között a szükséges dokumentumok és tanúsítványok érvényességét, a kötelező tájékoztatásokat, valamint a veszélyesebb berendezéseket a megfelelően képzett személyzet meglétét vizsgálják. Az országos ellenőrzés sorozat az őszi szünetig folytatódik. Nincs több kérdés, pont került a Max Verstappen jövőjével kapcsolatos találgatások végére. A négyszeres Formula 1-es világbajnok 2030 végéig meghosszabbította szerződését a Red Bull-lal. Az éjszaka folyamán helyenként erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, de enyhe, meleg lesz a hajnal. 16 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk a leghidegebb órákban. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk. Északon, északnyugaton elszórtan zivatarok, néhol heves zivatarok is kialakulhatnak. A szél több felé megerősödik, délutánra továbbra is nagy hőség lesz, jellemzően 30 és 38 fok közötti csúcsértékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Hogy mekkora a különbség a Get Down és a Get Down között, az a következő órában kiderül, nem csak egyetlen szó. A Get Down majd a Backstreet Boysnak köszönhetően érkezik, a Get Down pedig Paul Johnson hozzá, de majd csak Roger Sanchez után, mert hogy ez a 60 perc az Another Chance-el indul itt a Best FM, a legjobb zenék között.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Best of a legjobb zenék, hogyha bárki ezt a dalt, vagy a többi másik Eagle Eye Cherry dalt élőben szeretné meghallgatni, nem kell messzire utazni, jó hírünk van, picikét kell várni. November 23-án fog majd Budapest közepén fellépni élőben Eagle Eye Cherry, és biztos hozza majd a Safe Tonight-ot is.

Best of a legjobb zenék. Leonardo da Vinci-től származik az a gondolat, mely szerint szánalmas az a tanítvány, aki nem múlja felül mesterét. Jelen esetben szerintem ez a veszély nem fenyegeti a Daft Punkot, akik mindig is egyfajta példaképként és mentorként tekintettek a most érkező Paul Johnsonra. Teachers című dalukban, ahol a rájuk nagy hatást gyakorló DJ-ket és producereket sorolják fel, Paul Johnson az első ebben a névsorban. Azt hiszem, az meg vitán felül áll, hogy azért a Daft Punk igencsak túlnőtte Paul Johnson.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Készülnek a mentők is a fővárosi tűzijátékra. Maximálták az állami cégvezetők fizetését. A legtöbb gólya már elhagyta Magyarországot. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Összesen 56 mentési ponttal készül a fővárosi tűzijátékra az országos mentőszolgálat. A mentőegységek a dunapesti és budai oldalán előre kijelölt helyeken várakoznak majd, hogy szükség esetén gyorsan segítséget nyújthassanak. A pontok helyét a mentőszolgálat honlapján és az életmentő alkalmazásban találják. Állami kitüntetéseket adtak át augusztus 20-a alkalmából. Baka András köztársasági elnök köszöntőjében azt mondta, Magyarország felemelkedéséhez mindig hozzájárult az emberek tudása, tehetsége és kitartása. Hangsúlyozta az elismerések odaítélése nem politikai vagy világnézeti hovatartozásról, hanem kizárólag a teljesítményről szól. A magyar érdemre nagy keresztjét idén Cserhalmi György színművész vehette át. Maximálta a kormány az állami cégvezetők fizetését. A havi alapbér legfeljebb az országos átlagkereset, mintegy 4-5-szöröse. Az éves prémium a fizetés 20%-a lehet. Az igazgatóságok és felügyelőbizottságok elnökei legfeljebb a minimálbér 1-3-szorosát kaphatják. Politikai vezetők ilyen tagságért nem részesülhetnek külön díjazásban. Augusztus 20-ára már alig maradt gólya Magyarországon. A klímaváltozás miatt több költöző madár vonulásának időzítése is megváltozott. A sekélytavak kiszáradása és a termések korábbi érése hamarabb indíthat útnak egyes fajokat, míg a tavasszal érkező rovarevő madarak lemaradhatnak a táplálékbőségről. A Madártani Egyesület monitoring és kutatási osztályvezetője Lovászi Péter elmondta, a hosszú távra vonuló fajok állománya közben csökken, mert útjuk során egyre kevesebb alkalmas pihenő és táplálkozó helyet találnak. Pont került a Max Verstappen jövőjével kapcsolatos találgatások végére. A négyszeres Forma 1-es világbajnok 2030 végéig meghosszabbította szerződését a Red Bull-lal. A holland pilóta megállapodása eredetileg 2028-ig szólt, az elmúlt időszakban azonban többször is felmerült egy esetleges csapatváltás, sőt a visszavonulása is. A holland versenyző hazai közönsége előtt a holland nagy díjon folytathatja a szezont. Az éjszaka folyamán helyenként erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, de enyhe, meleg lesz a hajnal. 16 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk a leghidegebb órákban. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk. Északon, északnyugaton elszórtan zivatarok, néhol heves zivatarok is kialakulhatnak. A szél többfelé megerősödik, délutánra továbbra is nagy hőség lesz, jellemzően 30 és 38 fok közötti csúcsértékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Holnap után 22-én Ausztriában lehet majd őket látni együtt, hogy ki lesz kinek az előzenekara. Szerintem ez teljesen lényegtelen két ilyen formátumú és két ilyen nagyszerű előadónál, illetve zenekarnál. Örüljünk nekik, hogy egy színpadon lehet őket látni, hallani. A Stereo MC-zén a Connected-del, a Kosin a hágyúval pedig már is indítja az órát.
0: Ez a Night Shift a Best

Persze van a legjobb zenek, aki hajlandó egy jó zenekar, jó koncertjéért utazni egy picikét. Hát akkor augusztus 22-én mindenféleképpen induljon el Ausztria irányába, mert hogy ott két jó zenekar, két jó koncertje lesz egymás után. Ugyanis a Koshinnal együtt lesz majd látható és hallható élőben a most érkező Stereo MC-s. Jön a Connected, itt a Besten, a legjobb zenék között.

Best of a legjobb zenék, 7 év, 3 nagy lemez, meg egy best of válogatás. Ennyi fért bele a Cut and Move viszonylag rövid karrierjébe, de ez a rövid idő is elég volt ahhoz, hogy a dance zenét megismertessék és megszerettessék a dánokkal, és ahogy az Aqua mondta, ha ők nem lennének, akkor most mi sem lennénk. Jön a Get Serious!

Best of a legjobb zenék, hogy mondani szokták, már csak bekerülni egy ilyen népsorba is megtiszteltetés. Szerintem Warren G is így érezte magát 1995-ben, mert hogy több Grammy kategóriában is jelölték, nem nyert végül. De hát olyan idézőjelben ellenfelei voltak, mint Coolio, Snoop Dogg, Queen Latifah, vagy éppen a Salt and Pepper. You're the Regulate.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Hamarosan teljes kapacitással működhet a paksi atomerőmű. Megnyílt a vandálok által megrongált Márévára, pörög a használt autópiac. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Jövő csütörtökre vagy péntekre teljes erővel működhet a paksi atomerőmű. Magyar Péter miniszterelnök szerint már biztos, hogy egyik működő turbinát sem kell leállítani. A jelenleg álló blokkokat vasárnap éjféltől fokozatosan kapcsolják vissza. A Dunába épített kőgát hatására 15 cm-rel emelkedett a folyó, és az erőmű hűtővíz csatornájában is nőtt a vízszint. A paksi blokkok egy részét augusztus elején kellett leállítani a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt. Ősszel kerülhet a parlament elé az Európai Ügyészséghez való csatlakozás első jogszabálycsomagja. Ehhez az alaptörvényt is módosítani kell és szabályozni kell a magyar-európai ügyészek kiválasztását. A büntető eljárást és a bűnügyi együttműködést érintő további változtatásokat várhatóan jövőre tárgyalják. Az Európai Ügyészség az uniós támogatásokkal kapcsolatos csalásokat, korrupciós ügyeket és a súlyos áfa csalásokat vizsgálja. Magyarország csatlakozási kérelmét júliusban fogadta el az Európai Bizottság. Tovább pörög a hazai használt autópiac. Júliusban csak nem 85.200 személygépkocsi cserélt gazdát Magyarországon, 7%-kal több, mint egy évvel korábban. Ezzel az idei év második legerősebb hónapját zárta a piac. Január óta közel 575.000 használt autó került új tulajdonoshoz, ami csak nem 6%-os növekedés. Jelentősen megugrott a külföldről behozott autók száma is. Júliusban rekordot jelentő 15.800 használt kocsi kapott magyar rend. Számot. Az év első 7 hónapjában az import közel 25%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Ismét látogatható a mecsekben található Márévára, amelyet a nyár elején vandálok rongáltak meg. A károk miatt a műemléket az elmúlt hónapokban zárva kellett tartani. Júliusban adománygyűjtés indult, az összegyűlt pénzből pedig elvégezték a vár ideiglenes megerősítését. A szükséges engedélyeket is megkapták, így újra megnyithatták a kapukat a látogatók előtt. A teljes helyreállítást később végzik el. A középkori vár évente mintegy 18-20 ezer látogatót vonz. Helyenként erőteljes gomoly felhőképződés várható, de meleg lesz a hajnal. A hőmérséklet 16 és 23 fok között alakul. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés lesz. Helyenként erőteljes gomoly felhőképződésre kell számítani. Az ország északnyugati északi felén elszórtan előfordulhat zápor zivatar, néhol heves zivatar. A hosszú hétvége második napján a csúcsok 30 és 38 fok között alakulnak majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Tegnap volt 18 éve annak, hogy Lady Gaga megjelentette első szólóalbumát, a The Fame címűt, és a rajta található két kislemezek a Just Dance-nek, illetve a Poker Face-nek köszönhetően minden túlzás nélkül mondhatjuk, hogy azonnal világhírű lett. Egy harmadik, a Paparazzi érkezik hamarosan itt a Best FM-en.
2: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék pár pillanat, és megidézzük az 1999-es nyarat. És az 1999-es nyári szabadtéri szórakozó helyek hangulatát, mert hogy bárhova mentünk azon a nyáron, a Negrocan féle Cadavez és Salome de Bahiától az Outro Lugar biztos, hogy legalább egyszer esténként felcsendült, de előtte itt van a Dalunes.

Best FM, a legjobb zenék, meg volt a 9 Madison Square Garden-beli koncert. Még egy picikét pihennek Bon Jovi-ék, de aztán 8 nap múlva jönnek Európába. Igaz, itt csak összesen 5 koncertet adnak, viszont abból 3 az angliai Wembley stadionban lesz. Have a nice day! Jön a Bon Jovi, itt a Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Az ezredforduló környékén ez a kislemez rengeteg filmbe került be betét dalként. Többek között a Csavart be, mint Beckham, Band It Like Beckham című angol végjátékba is, amelyben többek között Keira Knightley is játszott, meg egy pillanatra David Beckham is feltűnt bennem. Jön Punjabi MC és elmondja.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: A Ponyvaregény legelején, amikor a piti bűnöző házaspár ki akarja rabolni azt az éttermet, ahol éppen Vincent Vegáék reggeliznek, nos akkor hangzik el ez a mondat, hogy Jolanda marad nyugton, vagyis Jolanda be cool, innen kapta a nevét az az ausztrál duo, aki indítja az órát vár, és itt a Besten a We Don't Speak Americanoval.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best FM a legjobb zenék, idén csak Japánban lépett fel Janet Jackson, sehol máshol. 5 koncertet adott ott júniusban. Brutális volt a setlist, 35-38 dal egyetlen koncert alatt, és hát ezt talán mondanom sem kell, hogy ez a most érkező dal is felcsendült, mint ahogy kivétel nélkül mindegyik turnéján felcsendült eddig. A Together Again után ez a második által a legtöbbet játszott dal a koncertjén. That's the way love goes, Janet Jackson érkezik itt a Best FM-en.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal.
1: A legjobb zenék, a legnagyobb sztárok a Best FM-en. Minden este.

Best FM a legjobb zenék a mai az augusztus 20-ai rendezvények miatti forgalomkorlátozások nagy részének hamarosan vége szakadt, durván fél óra múlva, de azért van egy-két hely, ahol még holnap is arra kell számítani, hogy autóval nem nagyon lehet megközelíteni, de holnap utánra 22-ére már egy az egyben visszakapjuk

Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.

Best of a legjobb zenék, no diggity, semmi kétség. Elérkeztünk a nap végére. Ennyi volt már a Night Shift. Holnap péntek, és a Night Shift extrában a mai napot fogjuk majd reprodukálni. Szóval akár csak ma, holnap is dance-el fogunk indítani. 120 percen keresztül jön majd mellé DJ Miller. Most meg a Black Street jön, én meg megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.